Христу пленнием. Я имею виду вносить диссонансы.

Да. Это барабан. Или, а может, как?

Возлюбимся прекрасное, красивое, изящное, возлюбим

пришел. И это здесь. Слово имеет товарищ по тройке нет.

Sosztakovics szatírikus kantátája hangzott el, az antiformalista paradicsom, előadta Alexander Teliga, a narrátor François Chateau és a francia rádió kórusa. A mű szövegében és zenéjében nagyon sok a parodisztikus elem. Most Mieczysław Weinberg 13. szimfóniája szól.

Mieczysław Weinberg 13. szimfóniáját hallottuk. A komponista Varsóban született, aztán a holokauszt után a Szovjetunióban telepedett le, ahol zeneszerzőként építette fel pályáját, de politikai okokból 53-ban őt is letartóztatták. Sosztakovics zongoradarabja következik.

Sostakovics Dezdur preludiuma és fugája hangzott el, Tom Barrow zongorázott. Most egy Bach kantátát hallunk, Én szegény ember, én bűn rabszolgája. Ez az 55-ös sorszámú kantáta, amit Bach 1726-ban Lipcsében komponált. A mű bűnbánatot és lelki vívódást fejez ki.

Bach 55-ös sorszámú kantátáját Rafael Hühn, a Gdańszki Egyetem kórusa és a Café Zimmermann szólaltatta meg. A mű különlegessége, hogy végig egyetlen énekes viszi a zenei és érzelmi ívet. Ez a zene kifejező drámai, mondhatnám azt is, hogy sokszor szinte operai jellegű. 4 óra van.

A kamara irodalom egyik legszebb gyöngyszeme következik most, Robert Schumann opusz 44-es Ezdur zongora 5-öse. Ezt 1842-ben írta Schumann, és egy lipcsei magánlakásban mutatták be először. A zongora szólamot Mendelssohn játszotta. Egy évvel később aztán mindenki hallhatta a lipcsei Gewandhausban, és megjelent nyomtatásban is. Az ajánlást Schumann eredetileg a weimari nagyhercegnőnek szánta, de hát megváltoztatta a tervét, és mint oly sok darabját, ezt is a feleségének, Klárának ajánlotta. Az Ezdur zongora 5-öst Igor Levit zongora művész és a Signum vonós négyes szólaltatja meg.

Schumann Ezdur zongora ötösét Igor Levit és a Signum vonos négyes játszotta. Klára írta a barátnőjének, micsoda gazdag költői világ, tehetség, szellem található ebben az emberben, és mindezt megkoronázza a meleg szíve. De hát ezt elmondtam neked ezerszer. Richard Strauss Ezdur kürtversenye következik.

Richard Strauss Ezdur kürtversenyét Markus Maskunyitti és a Fén Rádió zenekar adta elő, vezényelt Junichi Hirokami. Ez a második versenymű, hiszen Strauss két koncertet is írt Ezdurban, mindkettőt egyik kedvenc hangszerére, apja hangszerére, a kürtre. Most Judith Ware vonós négyesét hallgatjuk meg.

Judith Weir vonós négyesét, a sziléziai kvartett játszotta. A komponista nagyon sok műfajban ír, Jesse Norman mutatta be például a dalciklusát a New York-i Metropolitanben, egyébként filmzenékben is nagyon otthon van. Mi pedig most hallgassuk meg Carl Friedrich Abel G-dur szonátáját, előadja Carly Susanna Kaiser.

Carli Susanna Kaiser játszotta Carl Friedrich Abel G-dur szonátáját. Abel 1723-ban született remek muzsikus volt, gamba virtuózként is tisztelték. Johann Christian Bach nagy barátja volt, Londonban sokat dolgoztak együtt. Johannes Brahms 5. magyar tánca következik Dvorákát dolgozásában.

Brahms 5. magyar táncát Dvorák átdolgozásában az oszlói félharmonikus zenekar játszotta. Néha Brahms morgolódott magában, hogy bárcsak egyszer neki is úgy eszébe jusson egy olyan téma, olyan természetességgel, mint ami kollégájának a kisujjából kijön. Most egy Gesualdo kórus művet hallunk.

Ave Dulcissima Maria, Carlo Gesualdo motettáját a Monteverdi kórus előadásában hallottuk. Gesualdo az úgynevezett kromatikus iskola radikális tagja volt, ez a 16. század végén bontakozott ki, és azt mondták, hogy már szinte Wagnert előlegzi a zenéje. John Field zongora darabja szól.

John Field Ezdur Andantéjét játszotta Marc-André Hamelin. Field nagy mértékben hatott Chopin nocturnjeinek stílusára, hangulatára, ő teremtette meg a nocturn kifejezést, ez az éjszaka vagy éjszakai szóból származik. Most Carl Nielsen zeneműve következik, képzeletbeli utazása Feröer-szigetekre.

Képzeletbeli utazás a Feröer-szigetekre, Carl Nielsen Nyitány rapszódiáját a Balti-tengeri ifjúsági filharmonikus zenekar adta elő. Nielsen édesapja egyébként egy falusi hegedűs gyermeke volt, és pályáját mint katonai kürtös kezdte el. Most a meditáció következik, Jules Massenet gyönyörű dallama.

Jules Massenet Thijs című operájából hallottuk a meditációt. Befejezésül pedig ma Imogen Holst, Gustav Holst lányának Leiston szvitjét ismerhetjük meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak és megtiszteltek figyelmükkel. Búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta. Döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 000 milliárd euróról van szó. Már csak 1 hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. Május 20-áig lehet dönteni Május 20-áig lehet dönteni az 1+1%-os felajánlásokról is. A NAV kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcánk tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki a Budapest Music Centerben. Az életműdíjat Marton Éva operaénekes, Kossuth díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, valamint díjazták az év zenekarát is. Ma napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, délutántól a Dunántúlon, késő estétől már néhol keleten is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Tokodi Ilona énekel. A Kossuth és Liszt díjas operaénekesnő gyönyörű szopránját most egy 1993-as tokiói estről idézzük, ahol ismert és kevésbé ismert áriákat és dalokat adott elő. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. a Bartók Rádióban. Péntek este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remekműve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó reggelt kívánok a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Elismert Ezüst Kovács fia, aki maga virtuóz zongorajátékával vívott ki elismerést, azaz Muzio Clementi F-dur triójának első és második tételével indítjuk a mai összeállításunkat, a Szeged Klasszik trió játszik.

Muzio Clementi F-dur triójának első és második tételét hallottuk a Szeged Klasszik trióval, azaz Varga Laura fuvolán, Vizsoly Lívia fagotton, Klebnicki György zongorán játszott. Köztudott, hogy Csajkovszki D-dur hegedű versenyét Auer Lipótnak dedikálva jelentette meg, ő azt mondta róla évtizedekkel később, hogy nem igazán illik a hegedű karakteréhez. Amikor közelebbről megvizsgáltam a kompozíciót, bántam, hogy nem mutatta meg nekem, mielőtt még nyomtatásban közölte volna. Sok kellemetlenségtől óvott volna meg mindkettőnket. Lipót szerette volna átdolgozni, mielőtt eljátsza. Végül Adolf Brodsky mutatta be 1881-ben Bécsben a művet Richter János vezényletével. Mi pedig Baráti Kristóf szólójával és az Orosz Nemzeti Zenekarral halljuk a fináléját a D-dur hegedű versenynek. Mihály Pletnyova karmester.

Baráti Kristóf szólójával és az Orosz Nemzeti Zenekarral Mihail Pletnyov vezényletével hallottuk Pjotr Csajkovszki D-dur hegedű versenyének harmadik tételét. Glenn Gould hamarabb olvasott kottát, mint betűt, 8 évesen már konzervatóriumba járt, 12 éves korában nyerte élete első és utolsó zongora versenyét, többször ugyanis nem indult, hipohonder volt és nem kezelte jól a ráirányuló hatalmas figyelmet. A koncertezést idejét múltnak, a művészek közötti versenynek tartotta, a közönségről pedig azt hangoztatta, hogy hozzá nem értők, csak a hibára várnak. Nem véletlen, hogy a stúdióban érezte igazán otthonosan magát, miután visszavonult a koncertezéstől, különc volt. Na, a felvételeit sokan a mai napig etalonnak tartják. Bach, E-dur, francia szvítjének polonéz, burré, menüet és gyik tétele hangzik el a folytatásban.

0: A zongora irodalomnak csak egy része szerepelt Glenn Gould repertoárjában. Elsősorban Bach, Beethoven és Schönberg műveit játszotta, nagyon megválogatta, hogy milyen művekkel foglalkozik. A romantikában alkotók túlburjánzó zenéjét, ahogy ő fogalmazott, kerülte, és nem kedvelte Lisztet és Mozartot. Johann Sebastian Bach, 817-es BWV számú E-dur francia szvittjének 5., 6., 7. és 8. tételét hallottuk, tehát Glenn Gould előadásában a polonéz, burré menüet és jig hangzott el. Egy perc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 év után új énekesekkel látható ismét Vecsei H. Miklós Mozart rendezése. Varró Dániel fordításában, a kiégő izzók videóanimációival és tehetséges fiatal énekesek bemutatásával tér vissza Mozart szöktetés a Szerályból című daljátéka május 24-e és 31-e között az Eiffel műhelyház színpadára. Az opera műfajával most ismerkedőknek szánt produkcióban a Magyar Állami Operaház együtteseit Bogányi Tibor vezényli. Mozart szöktetés a Szerályból című daljátéka az évadban 3 alkalommal, május 24-én délelőtt, május 29-én és május 31-én délelőtt látható az Opera Eiffel műhelyházában. Átiratban, Johann Wendt átiratában következzék részlet az operából. A Janicsár kórust halljuk a 3. felvonásból a Bécsi Volksoper Mozart együttesével.

Wolfgang Amadeus Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából hallottuk a Janicsár kórust, az opera harmadik felvonásából, Johann Wendt átiratában és a Bécsi Volksoper Mozart együttesével. Ludwig van Beethoven első szimfóniájának utolsó tétele következik, ezúttal a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszik.

közelmúltban elhunyt Földes Imre zenetörténész tanársorait olvasom. 1800. április 2-án Bécsben az udvari színház nagytermében került sor Beethoven első szerzői estjére, ahol a közönség meggyőződhetett a 30 éve zeneszerző karmesteri és zongora művészi képességeiről is. Mozart szimfóniával kezdődött a műsor, majd Haydn oratóriumának a Teremtésnek egyik áriája következett, csak ezek után szólalt meg Beethoven zene, a C-dur vagy a B-dur zongora verseny, hogy melyik, máig nem sikerült kiteríteni. A versenyművet a szeptet követte, és újabb részlet a Teremtésből az egyik duett. Beethoven ezután újból leült a zongorához, és improvizációval ajándékozta meg hallgatóit. Végül eldirigálta nagy zenekarra írt, ahogy a program hirdette, új nagy szimfóniáját, az elsőt. Különös műsor. Micsoda bőség! Egy pénzért legalább két koncertnyi zenét kapott a publikum. Ludwig van Beethoven első szimfóniájának fináliát hallottuk az imént a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával. Doknányi Ernő A-dur vonós négyesének második tételével folytatjuk a mai reggelt, a Kodály vonós négyes játszik.

Doklányi Ernő Ádur vonós négyesének második tételét a Kodály vonós négyes játszotta. Hallottunk már Mozart kortárs szerzőművet, méghozzá a műsor kezdetén a mai napon, és egy rövid Mozart átiratot is az óra derekán. József Miszlivecsek csehzeneszerző nem Mozart vetértársa, mint Clementi, hanem barátja volt. Sokat tanult a nálánál 19 évvel idősebb Miszlivecsektől Mozart. A Montezuma nyitányának első tételét halljuk Miszlivecsektől, az Orfeo barokzenekart Mihigáig vezényli.

József Misli Vecsek Motezuma című operájának nyitáját és az első tételét hallottuk az Orfeo Barokk zenekarral Mihikáig vezényletével. Egy törzshallgatónk reagálta a Földes Imrétől kölcsönzött leírásomra. Beethoven idején még nem volt hangrögzítő, sem internet. Koncertet akkor hallhattak, ha előadták a műveket. A közönség a hosszú hangversennyel egyszerre kapta meg azt a zenemennyiséget, amit mi egész napra elosztva hallhatunk. Schumanntól tudjuk, hogy a gyermekjelenetek egy felnőtt visszaemlékezésen nosztalgikus perspektívából. Az egyes tételek címét utólag adta a daraboknak a szerző, így a szunnyadó gyermek is a költő szól hangzik el Radu Lupu előadásában.

Robert Schumann Gyermekjelenetek című kompozíciói közül a Szunnyadó gyermek és a költő szól hangzott el Radu Lupu előadásában. Weiner Leo harmadik divertimentójából hallgassuk a juhásztréfát, ez a harmadik tétele a műnek. Kovács László a Miskolci Szimfonikus Zenekart vezényli.

A Miskolci szimfonikus zenekart Kovács László vezényelte, Weiner Leo volt a szerző, és a harmadik divertimentóból a harmadik tétel szólt, most pedig Johann Pachelbel D-dur kánonja az óra végén a St. Martin in the Fields kamarazenekart Ian Brown vezényli.

0: Johann Pachelbel volt a szerző, a D-dur kánont hallottuk a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, Ian Brown vezényletével. Kedves hallgatóink, másodpercek múlva lesz 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta. Döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A köztes 3 napban Magyar Péter kormányfő és több minisztere előbb Lengyelországba, majd Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Lengyelországban május végéig meghosszabbították az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a jövedéki adó és az áfa átmeneti csökkentése mellett a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért Lengyelországban. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről egyeztet Xi Jinpinggel. Vezetőváltási eljárás kezdődik ma a brit kormányfővel szemben. Keir Starmer kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását egyre erősebben követelik azóta, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választáson. Híreink végén az időjárásról. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben általában 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet.

0: Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörsze kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év karmestere Farkas Róbert. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Arvo Pärt és Szergej Rachmaninov szerzeményei mellett Bartók Béla harmadik zongora versenye is felcsendül. A szólót az izraeli Boris Gildburg játsza. Vezényel az orosz-brit Vasilij Petrenko. Szimfonikus muzsika. Ma este 20 óra 34 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Dunanapok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat. 7 óra után járunk 7 perccel a mikrofonnál, Fellegi Lénárd. Franz Schubert 959-es Deutsche Zégszámú halála után megjelent Ádur-szonátájának harmadik tétele az első mű. Maurizio Pollini játszik zongorán.

Franz Schubert Ádúr szonátájának harmadik tételét hallottuk Maurizio Pollini előadásában, a mű Deutsch jegyzékszáma 959. Antonio Vivaldi meg annyi koncertójából a vadászatként emlegetett, azaz a 362-es jegyzékszámú B-dur koncertó második és harmadik tétele hallható most. Lassú tétel a második és gyors a befejező tétel. Monika Hegget játssza a szólót, a Raglan Baroque Players Nicholas Kramer vezényli.

Antonio Vivaldi 362-es jegyzékszámú B-dur koncertójának második és harmadik tételét a Raglan Barok Players-szel hallottuk Nicholas Kramer vezényletével, Monika Haggett szólójával. Antonin Dvorák, opus 59-es numero 1-es D-moll legendája csendül fel a folytatásban, a Bormes Szimfonikus zenekart José Szereprier vezényli.

Mivel 7 óra 21 perc. A folytatásban hallható mű címe rövid magyarázatra szorul, Polka de W.R. 1911-ben komponálta Szergej Rachmaninov és Vasilij Rachmaninov, azaz a szerző apukájának monogramjára utal. Hallgassuk is meg ezt a zongoradarabot Aurelien Pontier előadásában.

Az imént hallott virtuóz zongora darabot Franz Beer Leptoichen című műve nyomán komponálta Szergej Rachmaninov Oralempontjé előadásában hallottuk. Joseph Haydn 97. azaz C-dur szimfóniájának menüettjével folytatjuk a műsort. Drahos

0: Joseph Haydn 97. C-dur alaphangnemű szimfóniájának harmadik tételét hallottuk. A menüettet a Nikolaus Eszterházi szimfónia szólaltatta meg Drahos Béla vezetésével. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Eseménysorozatra szeretném felhívni a figyelmüket. Ma 19 órakor kezdődik a Bartók Rádió 5 hangversenyből álló kortárs zenei seregszemléje az Artrium, a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. Az első hangversenyről ifjabb Bazsinka József kérdezte az est egyik fellépőjét, a zongora művész Fejes Krisztinát.
2: Mi az, ami összeköti az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének első része fellépőit?
3: Az egyesületünk, Fejes Egyesületünk köti össze, amiben benne van Odzai Zoltán cselló művész, Szűcs Máté brácsa művész és jó magam. Valamint most egy óriási hegedűművészt hívtunk meg erre, nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Pusker Júlia hegedűművész, és mellé csatlakozott Statatos Sebestyén volt mentoráltunk, aki már velünk együtt kamarázik és színpadon van.
2: Egy nagyon különleges műsorral készült tehát a Fejes Egyesület három tagja is meghívott vendégeik, hiszen különböző, de 20.-21. századi magyar zeneszerzők műveit szólaltatják meg. Hogyan állt össze ez a műsor?
3: Rózsa Miklósnak az F-moll zongorás kvintettjét még Magyarországon egyáltalán nem adták elő, és idén mi elkezdtünk egy életműfeldolgozást. Ez az első kezdeményezés Magyarországon, és egy olyan tudatosan felépített életműprogramot kezdtünk el közösen kamarával felépíteni, aminek az első részében az F-moll zongorás kvintetet fogjuk felvenni a Hungaroton stúdiójába júniusban, és pont nekünk nagyon-nagyon jól jött ez a felkérés, hiszen egy hónappal előtte el is tudjuk játszani koncerten. Emellett játszani fogunk Soproni József darabot, Szűcs Máté az édesapjának a darabját is fogja játszani a románcot, valamint Kutrik Bence mű és egy Szokolai Sándor cselló szonáta is el fog hangzani.
2: Nekem elsőre úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon különböző zenei világok jelennek meg, de van esetleg, ami mégis összeköti ezeket a zeneszerzőket?
3: A zenei világban inkább a magyarossága köti össze. Rózsa Miklós zeneisége mellett be tudtuk kapcsolni a Szokolai Sándor csellószonátáját, valamint a Szűcs Máténak a románc darabját, ami abszolút egy magyaros hangvételű mű.
2: A koncert Kutrik Bence Crossing 4 vagy Crossing 4 darabjával kezdődik. Ugye ő a legújabb a szerzők közül. Mi jellemző erre a darabra?
3: Ez egy fantasztikus darab azért, mert abszolút szakrális műről van szó, és egy fantasztikus vers alapján írta ezt a darabot, és Vántúzi Gyulával így beszéltük meg, hogy ennek a felépítése nagyon passzol egymáshoz, ennek a két műnek a felépítése.
2: És egy kicsit Rózsa Miklósra visszatérve, hogyan és miért őt fedezted fel, hiszen az elmúlt években azért nagyon sokat foglalkoztál az ő zenéjével. Mi az, amit neked ad, mi az, amit te vettél észre benne?
3: Először is én nagyon beleszerettem a munkásságába. Ugye nekem a tavaly megjelent szólólemezemnek lényegében ez egy folytatása, és az Egyesülettel mi egy művészeti stratégia előkészítésében vagyunk jelen pillanatban. Ugyanis a tavalyi szólólemezemnek olyan óriási nemzetközi sikere lett, hogy a Hungarotonnak közösen karöltve, partnerségben meg fogjuk csinálni az összes kamara zenét, az összkamarát fogjuk kiadni a következő 4-5 évben. Most az első lemezre készülünk, amin a trió és ez a kvintett is szerepelni fog, és utána folyamatában fogjuk fölvenni az összes vonós, valamint túvós kamara zenéit Rózsa Miklósnak. Ez egy teljes életműfeldolgozás és egy tudatosan felépített művészi koncepció, valamint a 2027-es évre készülünk, ugyanis a szerzőnek a 120 éves évforduló kiváló alkalmat fog adni arra, hogy méltóan meg tudjuk őt ünnepelni.
0: Fejes Krisztina zongora művésznőt hallottuk, és következzék előadásában Rózsa Miklós Bagatellek című alkotásából a hatodik tétel, ez a Capriccetto.

Rózsa Miklós volt a szerző, a Bagatellekből hallottuk a hatodik tételt Fejes Krisztina előadásában. A ma esti 19 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében kezdődő koncert utolsó műve Rózsa Miklós F-moll zongora ötöse magyarországi bemutatóként hangzik el, mi pedig klarinét ötös tétellel folytatjuk a műsorunkat. Karl Maria von Weber a szerző, a B-dur klarinét ötös utolsó tételét Berkes Kálmán klarinét játékával és az Auer vonós négyes felvételén közöljük.

Az Auer vonós négyes és Berkes Kálmán felvételén hallottuk Carl Maria von Weber B-dur klarinét ötösének fináliát. Giovanni Porta D-dur szimfóniája a következő mű, amit a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Giovanni Porta D-dur szimfóniája után Giuseppe Verdi Traviátájából idézünk, az imént a Berlini Régi Zeneakadémia játszott, most pedig José Cura énekel, Alfred áriáját halljuk a Traviátából.

Giuseppe Verdi Traviátájából szólt a második felvonásból részlet, Alfredként Hozé Kurát hallottuk, az Olasz Rádió szimfonikus zenekarát Zubin Méta vezényelte. Mozart E-moll szonátájának második tétele következik.

Itzhak Perlman és Daniel Barenboim előadásában szólt Mozart 304-es köhögjegyzékszámú émol szonátájának utolsó tétele. Hallgassunk témát az óra végén a Kóristák című filmből.

0: Bruno Kalé és Christophe Baratyi muzsikáját hallottuk, a Kóristák című filmhez írt egyik témáját, ez volt az In Memoriam. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson döntöttek a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű kivizsgálásáról, valamint arról is, hogy átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben jelent meg a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi erdőkben. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalin feladata az lesz, hogy tudományos és szakmai alapokon a civilekkel együttműködve újítsa meg a hazai természetvédelmet. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcánk tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László szakminiszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat, a szennyezés több határmenti várost érint. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
4: a világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja, Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
5: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Tokodi Ilona énekel. A Kossuth és Liszt díjas operaénekesnő gyönyörű szopránját most egy 1993-as tokiói estről idézzük, ahol ismert és kevésbé ismert áriákat és dalokat adott elő. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év karmestere Farkas Róbert. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
6: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, nyolc perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol,
7: Solti Kálmán.
0: Köszöntöm mai szeretettel, örülök, hogy újra tudunk játszani, és hallom a hangját. Nézzük, hogy mi lehet a nyereménye, hogyha mind a három, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, és hogyha mind a négyre. 28 CD-ből álló csomagot nyújthatunk át három kérdés, három helyes válasz esetén. Petőfi Sándor összes versenye a Magyar Rádió kiadásában, és a negyedik helyes válaszért járó CD Spiritus Domini Pünkösdi Gregorián énekek.
7: Nagyon jó.
0: Örülök neki. Szereti egyébként a költészetet?
7: Persze, persze.
0: Kezdjük a játékot opera részlettel. Muszorszkij egyetlen befejezett operájából, a Boris Godunovból szól az első idézet. A címszereplő egy orosz cár, akire a Cárevics gyilkosság árnyéka vetül. Most a koronázási jelenetet idézzük. A színfalakon kívülről egy olyan hangszer hangja is hallható, ami tulajdonképpen nem is hangszer, inkább hangzó jeladásra szolgáló eszköz. A kérdés ez, milyen hangeffektus hallatszik a távolból?

0: Én még szívesen hallgatnám, de már elhangzott az a jeladásra szolgáló eszköz, amit ki kell találnia, viszont előre kell bocsátanom, mert sokszor magyarázatra szorul a hallgatóinknak, hogyha valaki csak egy telefonon keresztül nem sztereóban hallja, és halk a zene, akkor nem biztos, hogy egy hangszert olyan egyszerű felismerni, úgyhogy először is azt kérdezem, hogy felismerte bármilyen hangszert?
1: Hát a tubát azt fölismertem,
0: helyes.
1: Meg a harangot is.
0: A harang? Nagyon jó, örülök neki, köszönöm szépen. Harang volt a helyes válasz. Muszaszki Boris Godunovjából szólt, tehát a koronázási jelenetből részlet. A másodikként idézett zongoradarab alcímében és hangzásképében Róma harangjai jelennek meg. A főcím Ave Maria, a mű pedig eredetileg vegyes karra készült, majd a szerző később zongorára átdolgozva beemelte egy 10 tételből álló zongora ciklusába. Ezúttal Kocsis Zoltán előadásában hallgatunk bele, aki egyébként zenekari átiratot is készített a műből. A kérdés pedig, ki a zeneszerző?

0: Ki a szerző? Így szól a kérdés.
1: Itt Ferenc a Róma harangjainak a megzenésítője, vagy ő szerezte ezt a művet, és itt ő annak állít emléket, hogy az utolsó vacsora miséjén a harangok és az orgona csengők elnémulnak, és néphit szerint Rómába repülnek.
0: Tökéletes a válasz, és nagyon szépen köszönöm a kiegészítő információt, magyarázatát is a műre vonatkozólag. Így megértettük, hogy miért volt ez a forte. Folytassuk a harmadik kérdéssel. 1905-ben fejezte be francia szerzője azt az öttételes sorozatot, amelynek utolsó tételével folytatjuk a mai játékot. A szerző a zenekari hangszerelés igazi mestere volt, ezúttal azonban egyetlen hangszere zongorára komponált ciklusából idézünk. A tétel címe Harangok völgye. A harmadik kérdés, hogy ki a szerző?

0: Eredetileg itt egy francia szerző művéből kellett volna, hogy idézzünk, és azt hiszem, hogy meg fogja tudni mondani a tétel címe alapján, bár a bejátszás nem ez volt, hogy ki a zeneszerző, akire utaltunk.
1: Gustav Mahler.
0: Nek a zenéje szólt most,
1: igen,
0: így van.
1: És ez a második szimfónia volt.
0: Tökéletes. És vajon ki lehetett az a francia zeneszerző, aki kiváló hangszerelő is volt?
1: Maurice Ravel.
0: Így van.
1: Több bebizonyította egyszer a Bolerónál, hogy kiváló hangszerelő. Másodszor meg Mussorgszkij kiállítás képeit ő hangzenekarra is megkomponálta.
0: Nagyon szépen köszönöm Solti Kálmának, ugyanis most kisegített bennünket, mert az utolsó kérdésünk lett volna Mahler műve, és úgy kerülhetett volna szóba, hogy az árótételben a zeneszerző grandiózus gesztusokkal fejezte ki a feltámadásba vetett hitét, és itt szól kórus, orgona és a harangok zúgása, tehát már a negyedik kérdése is válaszolt, mert felismerte Mahler muzsikáját, úgyhogy gratulálok Solti Kálmánnak, mert úgy, hogy három zenét hallottunk, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt. Kiváló teljesítmény és volt plusz információja is a művekhez. Bízom benne, hogy máskor is fogunk tudni együtt játszani.
1: Köszönöm szépen, mindenképpen szeretnék.
0: Remélem, hogy nem marad önben hiányérzet, hogy nem hallgattuk meg a tükröződésekből a muzsikát. Ha igen, akkor még lehet, hogy be tudjuk játszani.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit választ? Játsszuk be még a tükröződésekből a harangok völgye
1: részletet? Lehet, igen.
0: Akkor kérem szépen hangmérnökünket, hogy ezzel menjünk tovább.

Maurice Ravel Tükröződések című sorozatából a Harangok völgyét Philippe Antremont előadásában hallottuk. Folytassuk a műsort Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniájának utolsó tételével. Tegnap szót ejtettünk róla, hogy mikor volt a bemutatója ennek a műnek, a tegnapi napra esett. A Le Concert de Nation Jordi Savall vezényli.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy IV. Olaszként emlegetett szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a Le Concert de Nation előadásában Jordi Savall vezetésével. 8 óra 32 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: El is érkeztünk a reggel játékához. Van három páros belépünk. A 0630-30-30-160 lesz az SMS szám, ahova írhatnak, és a muzsikálóreggelkukacradio.hu az e-mail cím. Nézzük a lehetőségeket. A Pesti Vigadó dísztermében május 17-én, azaz vasárnap 7:30-tól kezdődik eseménysorozat. Oboa Fesztivál magyar filmekből, a műsorvezető Lencsés Lajos lesz, Farkas Ferenc, Tóth Péter, Doráti Anta, Rózsa Miklós, Kodály Zoltán művek csendülnek fel, kiváló előadók előadásában hallhatok. És szintén vasárnap ugyancsak 7:30-as kezdettel a Nemzeti Táncszínházba is van jegyünk, Prelüd, Utazás Erik Satie világába. A külön zseni világába kalauzolja a nézőket az összművészeti produkció, Emanuela Santonacito, Somogyi Zita, Györfi Erik és Manuel Lardo táncművész, a zongorista Szőcs Henrik és a színész Valc Péter. És a harmadik lehetőség a Szegedi Nemzeti Színházba szól május 19-ére, tehát jövő hét kedre, a Koncerto Budapest hangversenyére a Filharmonia Magyarország rendezésében. Vezényel Keller András, Bartók első zongora versenyét Várjon Dénes szólójával hallhatja a szegedi közönség, és Brahms negyedik Émol szimfóniáját választották még a műsorra. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy a Pesti Vigadóba, a Nemzeti Táncszínházba, vagy a Szegedi Nemzeti Színházba szeretnének eljutni. Otto Klemperer német karmester volt, aki 1885. május 14-én született. Egy 1927-ben készült felvételt választottam vezényletével, a kérdés a szerző lesz majd. Sok helyütt dolgozott Klemperer, de ami fontos a számunkra, hogy az Operaház zenei vezetésére Tóth Aladár igazgató kérte fel. És elmondható, hogy operaházunk egyik aranykora volt az az 1947 vége és 50 közötti időszak, amikor Klemperer volt karmestere és főzenei igazgatója. Nagyon jót tett neki a munka, agyműtétet hajtottak végre rajta korábban, és a budapesti serkentő munka és a nagy tisztelet és közönség siker gyógyítóan hatott rá, állapota rohamosan javult. A Gellértben, majd az Astoria szállóban lakott, és aztán a Csengeri utca 56 szám alatt az Operaház közelében lakást bérelt. A kérdés tehát, a zeneszerző a Staatskapelle Bernint vezényli Otto Klemperer.

Ludwig van Beethoven Coriolán nyitányát hallottuk a Staatskapelle Berlin előadásában Otto Klemperer vezényletével, aki tehát 1885. május 14-én született, és 1927. júliusában készült felvételt. Idéztünk, ez hallatszott is rajta. Szűcs Krisztina, Kuruc Erzsébet és Fuszenekker Ferenc a nyertesünk. Nekik is, és a helyes, minden helyes válaszadónak gratulálok. Beethoven volt tehát a helyes válasz, mint sokan meg is írták. Johann Sebastian Bach 210. kantátájából, a mennyegzői kantátából következzék ária. Lise Larsson énekel, az amszterdami barokk zenekarton Koopman vezényli.

Johann Sebastian Bach 210. kantátájának áriáját hallottuk, Lise Larsson énekelt, az amszterdami barokkzenekarton Koopman vezényelte. Popper Dávid tündértánca a következő mű, Stephen Isserlis Gordonkán, Thomas Adé szongorán játszik.

Popper Dávid tündértáncát hallottuk Steven Iserlis Gordonka és Tamás Adés zongora művész előadásában. A híradásokban már szerepelt, hogy átadtuk a Bartók Rádió zenei díjait, de meg is nevezem a díjazottakat. Az év zenekara az Anima Musicae lett, az év zenei együttese a Budapest Saxofon Quartet, az év hangszeres művésze Boldocki Gábor, az év énekművésze Kolonics Klára, az év zenei eseménye a MIPA 20 koncertje, az év hangversenye az Artrium 2025-ös nyitó hangversenye, az év karmestere Farkas Róbert, az év zeneszerzője Madarász Iván, az év életműdíjasa Marton Éva, a Vukán György jazzalkotói díjat László Attila kapta, és a Babos Jazz előadói díjat Borbé Mihály. Ezúttal is gratulálunk minden díjazottnak, hallhatnak majd velük beszélgetéseket, külön műsorokat is készítettünk a díjazottakkal. Vincenzo Bellini Ezdúroboa versenyének második tételét halljuk a folytatásban François Lelő szólójával és a Müncheni Kamarazenekar előadásában.

François Lulő oboa szólójával hallottuk Vincenzo Bellini S-dur oboa versenyének második tételét, és a tegnapi napon az év hangszeres művésze díjat kapta Boldocki Gábor, most ő trombitál, Hedvig Bjelgram csembalón játszik, Fenyő László pedig gordonkán, Tommaso Albinoni D-dur szonátájának negyedik tételét halljuk a műsor végén.

0: Tommaso Albinoni volt a szerző, a D-dur szonátájának negyedik tételét hallottuk, Boldocki Gábor trombitán, Hedvig Billgram csembalón, Fenyő László gordonkán játszott. Így ért véget a mai muzsikáló reggel. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is Fellegi Lénárdot hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését tegnap a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámbitták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent. Egy hír az utakról. Munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé több helyen jelentős torlódás alakult ki. Bábolna előtt több mint 5, Tatabánya és Szárliget között csak nem 10, Biatorbágynál pedig 4-5 kilométeres dugóra kell készülni. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Itt sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
4: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
5: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal négy koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
6: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év karmestere Farkas Róbert. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Péntek este Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniája csendül fel. A búcsú és a halál utáni élet témakörét járja körül a szerző utolsó, befejezetlen remek műve, amit most az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara szólaltat meg. A karmester Herbert Blumstedt. Misztikus szimfónia pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
7: Hagyományok.
8: Ami hasznos az embereknek lelkileg vagy testileg, azt akarjuk újjáéleszteni.
5: Tehetségek.
9: Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
5: Kulturális helyszínek.
10: Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
5: Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
11: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is. Remélem velünk tartanak a folytatásban, ma délelőtt is sok szép zenével készültünk, és természetesen lesz majd játék is, illetve programokat is ajánlunk figyelmükbe. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük és észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Egy Rossini nyitány szól elsőként, méghozzá Tell Vilmos opera nyitánya, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fischer Ádám vezényli.

Rossini Tell Vilmos nyitányát hallottuk, előadta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Fischer Ádám. Közben Stendhal Rossiniről szóló könyvét lapozgattam, ebből hadd idézzek, azt írja Stendhal. Mindenki elismeri, hogy Rossininak gazdag képzelete van. 4-5 sötét újság mégis minden reggel szájukba rágja a félművelteknek, hogy Rossini ismétli magát, másolja magát, nincs benne találékonyság, stb. Stb. Amire én a következő kérdéseket bátorkodom föltenni. A hajdani nagymesterek hány kiemelkedő nagyszámot iktattak egy-egy operájúba? Hány ilyen szám keltette föl a közönség figyelmét? És hány aratott közülük sikert? Paisiello 150 operájában mintegy 80 nagy számot tapsoltak meg. Rossini 100 valóban eredetit is könnyen összeszámálhatna 34 operájában. Ha egy tökkel ütött, először lát néger rabszolgákat, azt hiszi mindegy formák. Rossini szép dallamai ilyen néger rabszolgákat tökkel ütöttek számára, írta Stendhal.

Handel Dettingeni Tedeumából szólt az első tétel, előadta a Concert Spirituel vezényelt örvénikké. Robert Schumann Opus 66-os Keleti képek című művéből következik egy tétel, ez egy viszonylag ritkán hallható alkotás, egy négykezes darabról van szó, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázik.

0: Robert Schumann Opus 66-os Kereti képek című sorozatából hallottuk az utolsó tételt. A négykezes darabot Várjon Dénes és Simon Izabella játszott a zongorán, de tavaly jelent meg ez az albumuk, amelyen ez is szerepel. A lemez címe Album kis és nagy gyerekek számára, és három ciklus hallható rajta. A 12 zongoradarab kis és nagy gyermekek számára, Opus 85, a gyermekbál, Opus 130, és ez a Keleti képek, amiből most szólt részlet.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perccel múlt 9:30, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják. Közlekedési hírek a BKK Infótól. Baleset miatt helyszínelnek a 17. kerületben, az Zrínyi utcában, a Csaba-Gyöngye utca közelében. A 161-es és 161E autóbusz terelve közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton, az Orci tér előtt. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Leopold Mozart gyermekszimfóniájából következik részlet, bár ugye meg kell jegyezni, hogy a mű zeneszerzőit illetően azért nincs egyesség a zenetudósok között, több név is felmerült már komponistaként. Most hallgassuk a gyermekszimfónia 2 tételét, a menüettet és a finálét. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A hangversenymester Rolla János.

A gyermekszimfóniából hallottunk részletet, Leopold Mozart van itt feltüntetve szerzőként, de hát ezt tulajdonították már Michael Haydnnak is, Joseph Haydnnak is, és más komponistáknak. A menüettet és a finálét hallottuk most ebből a kedves szimfóniából, melyben ugye nagyon sok madárhang, utánzó hangszer, meg különböző ütős hangszer, csörgődob és egyebek, triangulum szerepel. A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszott ezen a felvételen, hangversenymester Rolla János. A következő komponistánk Jacques Offenbach lesz, akiről azt hiszem mindenkinek a kánkán jut az eszébe először, de hát Offenbach zenéje egy kivételes intellektus alkotására val. Műveiben nagyon gyakori a korábbi műveire való elszórt hivatkozás, és sokat elmond népszerűségéről, hogy a közönség felismerte és díjazta ezeket a gyakran igazán finoman elrejtett idézeteket. Ráadásul Offenbach külön gyönyörűséggel illesztette műveibe a legnépszerűbb kortárs zenék paródiáját. Például Orpheus gyenge muzsikus voltát úgy bizonyította Offenbach, hogy eljátszatott vele néhány taktust Emil Waldteufel korcsolyázók keringőjéből. Most a gerolsteini hercegnő nyitányt hallgassuk Offenbachtól, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Ulf Schirmer dirigálja.

A nyitányt hallottuk Jacques Offenbach a Gerolsteini hercegnő című művéből. A Müncheni Rádió szimfonikus zenekara játszott, a karmester Ulf Schirmer volt. Részlet következik a Ben Hur című filmzenéjéből. A szerelmi témát hallgassuk most, a zeneszerző Rózsa Miklós. Átiratban hallhatjuk, Daniel Hope játszik hegedűn, a Stockholmi Filharmonikus Zenekart Alexander Schéli irányítja.

A Ben Hur című filmzenéjéből hallottunk részletet, ez volt a szerelmi téma. Daniel Hope játszott hegedűn, közreműködött a Stockholmi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Alexander Shaley, Rózsa Miklós volt a zeneszerző. Franz Schubert Téli utazás című dalciklusából következik egy részlet. Ugye ez a téli utazás, ez alapvetően azért egy ilyen komor hangulatú dalciklus, és hát az egyik vagy másik verssor rejtett, tragikus gunyorossága félre ismerhetetlen, és a zene révén ez a leplezetlen kétségbeesés, talán mondhatjuk azt, hogy még inkább fokozódik. Ugyanakkor nagyon bölcsen Schubert azért derűsebb epizódokat is elhelyezett ebben a dalciklusban, ilyen például a Hársfa, vagy a Postakocsi, vagy a Posta című, illetve a Tavaszi álom is. Most ez utóbbit, a Tavaszi álom című dalt hallgassuk a ciklusból. Polgár László énekel, zongorán közreműködik Jan Schulz.

Franz Schubert Téli utazás című dalciklusából szólt a 11. dal, a Tavaszi álom című. Polgár László énekelt, zongorán közreműködött Jan Schulz. Hans Gál azt írja könyvében, idézem, Schubert dalainak legnagyobb része csak szerény hangerőt követel, illetve nem túl nagy hangterjedelmet. Éneklő és muzsikáló zenebarátokhoz szólnak, olyan emberekhez, amilyen sok volt Bécs művelt polgárságának soraiban, azokhoz a körökhöz, ahová a schubertiánusok is tartoztak. Ezek az emberek magukban, maguknak, vagy adott esetben társas összejöveteleken is daloltak. Éneklésük módja nyilvánvalóan elütött az operai éneklés stílusától, és pedig nem csak a Rossini operák csillogóan bravúros előadásmódjától, hanem a sokkal kisebb virtuóz képességeket igénylő Weber operáiktól is. A Schubert dalok egész tömegében az énekszólam nem lépi túl a nóna határait. És példaként említi Hans Gál a legismertebbek között ezt a Tavaszi álom című dalt is a Téli utazásból. Még egy zenét hallgatunk meg az óra végén, ez pedig Bericai Gyula szerenádjának harmadik tétele, az Adagio cantabile, előadja a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel Gál Tamás.

0: Belicai Gyula Opus 38-as szerenádjából hallottuk a harmadik tételt, Adagio Cantabile, a MÁV szimfonikus zenekar játszott Gál Tamás vezényletével. Hát Belicai Gyula azért nem tartozik az ismert zeneszerzők közé. Nekem onnan volt ismerős a neve hegedűsként, hogy ugye szülővárosában, Komáromban hosszú idő óta mindig megrendezik a Belicai Gyula nemzetközi hegedű versenyt. De hát Belicai Gyula nem volt egy szokványos zeneszerző, most utána néztem, hogy a bécsi politechnikumban is tanult mérnöki diplomát szerzett apja kérésére 1851 és 57 között, és közben karnagyi oklevelet is szerzett az osztrák fővárosban. 1858-ban az akkor még ott működő Tiszavidéki Vaspálya Társaság mérnöke, 72-től a Magyar Királyi Államvasutak építészeti főmérnöke lett. És a 70-es években kormány megbízásból Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban tanulmányozta a vasút gépészeti szolgálatokat, és a felsőfokú zeneoktatást. Ez a párosítás, ez szerintem egészen elképesztő. Aztán nyugdíjba ment a MÁV-tól 1886-ban, és két évvel később Mihalovics Ödön hívására lett a Zeneakadémia zeneelmélet tanára. Tehát szerintem ez világviszonylatban is ritkaság, hogy valaki így művelte együtt a zenét és a vasúti mérnökséget. Hát ő volt Belicai Gyula. Az órára pillantok, egy perc elmúlt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, szokás szerint majd játék is lesz ebben az órában 10:30 körül, illetve programokat is ajánlunk figyelmükbe, de először egy hír házunk tájáról. Harmadszor adta át a Bartók Rádió zenei díjait a hazai klasszikus zene kiválóságainak 11 kategóriában az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként. A tegnap este a Budapest Music Centerben rendezett Bartók Rádió zenei díjátadón a kitüntetések között két külön jazz elismerést is kiosztottak, a Babos jazz előadói és a Vukán György jazz alkotói díjat. Az év hangszeres művésze elismerést idén Boldocki Gábor trombita művész kapta. Az év zenekara díjjal a 2025-ben fennállása 15 éves jubileumát ünneplő Anima Musicae Kamara zenekart tüntették ki. Az év zenei eseménye a 20 éves MIPA Generációk című programsorozata lett. Az év karmestere díjat Farkas Róbert karmester kapta. Az év zenei együttes elismerést a Budapest Szaxofon Kvartett tagjai vehették át. Az év zeneszerzője elismerést Madarász Iván kapta. Az év énekművésze díjjal Kolonics Klárát jutalmazták. Az év hangversenye a 2025-ös Artrium nyitó hangversenye lett. Az év életműdíjas a címet Marton Éva kapta. A Babos jazz előadói díjban Borbé Mihály jazz szaxofonos, a Vukán György jazz alkotói díjban László Attila jazz gitáros részesült. A díjazottaknak szívből gratulálunk. Az eseményről készült felvételt május 22-én 19 óra 35 perctől hallhatják itt a Bartók Rádióban, majd megtekinthetik a Duna műsorán május 23-án 19 óra 40-től, 24-én pedig az M5 kulturális csatornán 20 órától. És május 22-éig valamennyi díjazottal hallhatnak félórás beszélgetést itt a Bartók Rádióban. A zenehallgatást folytassuk most Gluck művével, az Orpheus és Euridikéből szól a Boldog Lelkek tánca. Jean-Pierre Rampal játszik fuvolán, a londoni Royal Philharmonikus zenekart Placido Domingo vezényli.

Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájából szólt, a Boldog lelkek tánca a második felvonásból. Jean-Pierre Rampal játszott fuvolán, a Royal Philharmonikus zenekart Placido Domingo vezényelte. Egy zongoradarab következik Mirii Valakirevtől, ez pedig az Iszlamej című fantázia, keleti fantázia, amely mondhatjuk, hogy Valakirev legkiválóbb zongora kompozíciója. A darab címe egy kabard népi tánc neve, és két keleti tánc témára épül. Az egyik, amelyet Valakirev a Kaukázusban jegyzett le, egy gyors, tüzesen pattogó, acélos ritmusú tánc, a másik tatár eredetű, dallamvonalaiban simább, lágyabb, epekedő, szenvedélyes sóvárgással teli. Hallgassuk most a művet Andrei Gavrilov tolmácsolásában.

Mili Balakirev Iszlamej című keleti fantáziáját hallottuk, előadta Andrei Gavrilov zongorán. Koncertajánlóval folytatjuk műsorunkat, a MÜPA-ban a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben a Koncertó Budapest játszik ma este 7:30-tól. Nagyon színes lesz a műsor, Messiaen Ligeti és Bach mű szerepel az első részben, Bachtól a muzikális szopfer részlete, méghozzá Anton Webern zenekari átdolgozásában, a szünet után pedig Beethoven 9. d-moll szimfóniája csendül fel. Szólót énekel Kolonics Klára, Láng Dorottya, Kovács Házi István és Sevestyén Miklós. Közreműködik a Kodály kórus, karigazgató Kocsis Holper Zoltán és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, a vezető karnagy Mészáros Péter, vezényel Keller András. Ez tehát a MÜPA-ban ma este. És szintén ma este a Nádor teremben is lesz egy szép koncert, este 7:30-tól, Baranyai Piroska, Gordon Kázik szólóban. Johann Sebastian Bach két Gordonka szvittjét játsza, az 1007-es G-durt és az 1012-es D-durt, valamint Derecskei András szóló szonátáját. Szintén ugye ezt csellóra komponált a Derecskei András, ez tehát ma 7:30-tól a Nádor teremben. Ajánlunk még koncerteket, illetve ugye a rejtvényben is sorsolunk majd koncertjegyeket. Most hallgassuk Beethoven zenéjét, a Coriolán nyitányt fogjuk hallgatni. Ugye Coriolanus a Krisztus előtti 5. században élt Rómában, a gőgös és becsvágyó patricius esküt ellensége volt a római népnek, írja könyvében Tóth Dénes. Coriolanus történetét Shakespeare dolgozta fel drámában, de hát különös módon Beethoven nem ehhez a Shakespeare remek műhöz készítette nyitányát, hanem egy Collé nevű osztrák író, hát valljuk be, jelentéktelen azóta feledésbe merült drámájához. Beethoven nyitánya viszont a gyenge színpadi műtől elvonatkoztatva Shakespeare-i magaslaton jár, és a nagy brit költőhöz hasonlóan elementáris drámai erővel ábrázolja a konfliktust, és jeleníti meg előttünk a saját becsvágyának és gőgének áldozatul esett római patríciust, valamint a női hozzátartozóinak gyengét, megtört alakját. A nyitányt most a Bambergi Szimfonikus Zenekar játsza, vezényel József Kálybert.

Beethoven Coriolan nyitányát hallottuk, a Bambergi Szimfonikus Zenekart Joseph Kleibert vezényelte. Jan Dismas Zelenka lesz a következő zeneszerzőnk, aki már nagyon fiatalon Dresdába került, a Szász Választó Fejedelem zenekarába, és ő volt az, aki felfigyelt a cseh zeneszerző rendkívüli tehetségére, és Bécsbe küldte tanulni, ahol Johann Joseph Fuchs volt a tanára. Rövid ideig Olaszországban, illetve Prágában tartózkodott Zelenka, de tulajdonképpen egész életét, mint dresdai orgonista élte, és ott alkotott. Ugyanabban az időben, amikor nem is olyan messze egy másik német városban, Lipcsében, Johann Sebastian Bach működött. Zelenkától most hallgassuk az F-dur trió szonáta negyedik tételét. Előadja Heinz Holliger és Moritz Burg oboán, Klaus Tunemann fagotton, Klaus Stoll nagybőgön, Jonathan Rabin lanton és Christian Jacoté csembalón.

0: Ján Diszma Zelenka F-dur trió szonátájából ez volt a negyedik tétel. Heinz Holliger és Moritz Burger játszott oboán Klaus Thunemann fagotton, Klaus Stoll nagybőgön, Jonathan Rabin lanton és Christian Jacoté csembalón.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörce kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Öt perccel múlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket, időrendben haladva. Kisorsolunk két darab belépőt ma, csütörtökön este 8 órára az Opus Jazz Klubba. A Hypomaniac trió koncertje lesz, a free jazz közegébe kalauzolják a közönséget. Argentin szaxofonos, portugál nagybőgős és francia ütős jazzzenész alkotja ezt a triót. Tehát ők zenélnek ma az Opus Jazz Clubban este 8-tól. Aztán van két jegyünk holnap, május 15-én pénteken este 7 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje. Holnap este az Anima Musicae kamarazenekar játszik. Közreműködik Horthy Lilla, ének, Virág Emese zongora, G. Horváth László hegedű, Rózsa Rihárd gordonka, Bejser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula műveit adják elő. Ezek mind-mind olyan darabok, amelyek valamilyen féleképpen arhaizáló művek, és vezényel Horváth Balázs, tehát holnap pénteken este a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Aztán van két jegyünk szombaton, május 16-án este 7 órára a Veszprémi Hangvillába. A Mendelssohn kamarazenekar bérletes koncertje lesz, közreműködik Érdi Tamás, zongoraművész. A műsoron Haydn teremtésnyitánya, Mozart A-dur zongoraversenye és Beethoven harmadik S-dur Eroika szimfóniája szerepel, tehát szombaton este a Veszprémi Hangvillában. Van két jegyünk szombaton este 8-ra az Opus Jazz Klubba is. A Baló projekt keretében Dés László, Dés András és Pozsár Máté lép színpadra, tehát az Opus Jazz Clubban szombaton este 8-tól. És van még két jegyünk a Gödöllői Királyi Kastély dísztermébe is, május 17-én vasárnap este 7 órára Csordás Klára énekművész és a Quartetto Speranza vonós négyes koncertje lesz Liszt, Puccini, Manon Lescaut, Ravel, Fauré és Bizet műveivel. Tehát a Gödöllői Királyi Kastélyban vasárnap este. A tárgyereményünk pedig egy jazz CD, a Clément Petit és Sophie Barnaudot, illetve Jacques Minelin alkotta trió, Bruno Lapin című CD-je, jazz CD-je. Ez a tárgyereményünk. Mozart egyik hegedű versenyéből, a D-dur hegedű versenyéből halljuk a nyitó tételt. A kérdésünk pedig úgy szól, hogy melyik hangszeren vagy hangszereken nem játszott Mozart a következő négyből, amit mondok ABC sorrendben, említem a hangszereket, brácsa, cselló, csembaló, hegedű. Tehát ebből a négyből melyiken vagy melyikeken nem játszott Mozart? Még egyszer mondom, brácsa, cselló, csembaló és hegedű. Várjuk a válaszokat, SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Mozart D-dur hegedű versenyéből hallottuk az első tételt, méghozzá 218-as D-dur hegedű versenyből, mert ugye Mozart két ilyen hangnemű hegedű versenyt is komponált, ez a második. A kettő közül az Allegro tételt Gottfried von der Goltz szólójával hallottuk, közreműködött a Freiburgi barokk zenekar, vezényelt Christian Bezuidenhout. És a kérdésünk úgy szólt, hogy melyik hangszeren vagy hangszereken nem játszott Mozart, nos a helyes válasz a cselló, mert bizony ugye billentyűs hangszereken játszott, ugye csemballón is, és hegedűn is játszott, és brácsán is. Nagyon szeretett brácsázni egyébként Mozart, ha tehette, akkor inkább brácsázott a vonós négyesben. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, tehát sokan tudták, hogy a cselló a helyes válasz, és már is mondom a szerencsés nyertesek nevét, mert éppen végeztünk a sorsolással. Szűcs Tamás, Kormos Dénes, Sokhegyi Zsolt, Szil Péter, Szelepcsényi Andrea és Demeter Ferenc. Ők a mai szerencsés nyerteseink, szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, aki játszott velünk. Gabriel Fauré Holdfény című dala következik, Paul Verlaine versére komponálta ezt Fauré, Véronique Jeans énekel, Roger Vignol zongorázik.

Gabriel Fauré Holdfény című dalát hallottuk. Paul Verlaine versére írta ezt Fauré. Most pedig hallgassuk Jeremiah Clarke-tól a fanfárt, ezt a remek trombita darabot, egy kiváló trombitás, Morris André tolmácsolásában hallhatjuk. Orgonán közreműködik Jane Parker Smith.

Clark fanfáriát hallottuk, Morris André játszott trombitán, Jane Parker Smith orgonán. Muszorszki hovancs csinájából következik most az előjáték, Hajnal a Moszkva folyó felett. Mihály Pletnyov dirigálja az Orosz Nemzeti Zenekart.

0: Muszorszkij Hovancs csinájából hallottuk az előjátékot Hajnal a Moszkva folyó felett. Előadta az Orosz Nemzeti Zenekar, vezényelt Mihály Pletnyov. Egy perc elmúlt, 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. Kodály Zoltán lírikus románcával folytatjuk műsorunkat, Natalie Klein játszik cellón, Julius Drake zongorán.

Ez volt Kodály Zoltántól a lírikus románc. Natalie Klein játszott cellón, Julius Drake zongorán. A klarinété lesz a főszerep a következő percekben. Louis Spohr B-dur variáció sorozatát játssza Michael Collins. A svéd kamarazenekart Robin O'Neill dirigálja.

Spor B-dur változatait játszotta Michael Collins klarinéton. Közreműködött a svéd kamarazenekar, vezényelt Robin Onnil. Közlekedési hírek az Útinformtól. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé munkavégzés zajlik Gyál térségében. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, Győr és Budapest között a külső sávban. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Most pedig Henry Purcell műve következik, az első musical a zenetörténetben. Így apostrofálta Nikolaus Arnoncourt Henry Purcell 1691-ben bemutatott ötfelvonásos színpadi művét, az Arthur királyt. Az Arthur király ugyanis szemiopera, azaz félig opera, félig színdarab. És hát ez olyan volt valóban akkoriban, mint napjainkban, mint a musical. Most hallgassuk az Arthur királyból a nyitányt, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Henry Purcell Arthur királyából hallottuk a nyitányt, John Eliot Gardiner vezényelte az angol barokk szólistákat. Egy közlemény, a Zeneakadémia értesíti kedves közönségét, hogy a hétvégére jósolt viharos időjárás miatt a szombatra tervezett szabadtéri eseményüket, a Liszt pikniket későbbi időpontban június 7-én rendezik meg a Liszt Ferenc téren. A program változatlanul egésznapos és ingyenes lesz. Műsorunkat egy Chopin etüddel folytatjuk, az Opus 25-ös sorozat harmadik darabját, az F-dur Lovas című etüdöt játssza Beatrice Rana.

Ez volt Chopin-től az Opus 25-ös numero 3-as F-dur, a lovas etűd. Beatrice Rana zongorázott. Műsorunk végén pedig Haydn szimfóniái közül hallgassuk a numero 85-ös B-dur szimfónia részletét. Ugye címe is van ennek a szimfóniának, a királynő. A becenév onnan ered, hogy ez volt Marie Antoinette kedvence, és a második tétel tulajdonképpen a címadó, mert ebben Marie Antoinette egyik kedvenc dalát dolgozta fel Haydn. Ezt a második tételt, az Allegrettót játssza most a New York-i Philharmonikus Zenekar. Vezénye Leonard Bernstein.

0: Haydn párizsi szimfóniái közül hallottuk a numero 85-ös B-dur királynő szimfónia második tételét, az Allegrettót. Előadta a New Yorki Philharmonikus Zenekar, vezényelt Leonard Bernstein. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért, a zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket Bozzai László hangmérnök kollégám kezelte. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. További jó rádiózást és szép napot kívánok, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután Tokodi Ilona énekel. A Kossuth és Liszt díjas operaénekesnő gyönyörű szopránját most egy 1993-as tokiói estről idézzük, ahol ismert és kevésbé ismert áriákat és dalokat adott elő. Hangverseny különlegességek. Ma 12:35.

0: Gyerekkor a Bartók Rádióban. Ma este a lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Arvo Pärt és Szergej Rachmaninov szerzeményei mellett Bartók Béla harmadik zongora versenye is felcsendül. A szólót az izraeli Boris Gildburg játsza. Vezényel az orosz-brit Vasilij Petrenko. Szimfonikus muzsika. Ma este 20 óra 34 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Összhang mai műsorában az Artrium kortárs zenei seregszemle 2026-os programjairól fogunk beszélgetni. Vendégem itt a stúdióban a sorozat szerkesztője, kollégám Bánkövi Gyula. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Május 14-én, tehát csütörtökön kezdődik ez a fesztivál, és 23-án lesz a záró eseménye. 5 koncertről van szó. Találhatunk itt kamarazenei koncerteket, kamarazenekari hangversenyt, kórus hangversenyt és egy négykezes estet is. Amikor nekiállsz egy ilyen sorozat szerkesztésének, akkor mi az első gondolatod, mi a fő feladatod?
2: Az, hogy sok színű legyen, és hogy a magyar zeneszerző társadalom minden korosztálya kellőképpen képviselje magát. Ezen felül, hogyha lehetséges, akkor legyenek ősbemutatók, magyarországi bemutatók, ugyanakkor műfaji sokszínűség is legyen, mint ahogy említetted, hogy kórus koncerttől kezdve kamara zenekari koncert és kamara koncert is lesz.
1: Milyen hagyományra tekint vissza ez az Artrium nevű sorozat?
2: 1973-ban rendezte meg először Lázár Eszter a Hangversenyciklus századunk zenéje című sorozatot, ami azért volt érdekes, mert akkor azért még igen erős volt a vasfüggöny, és a különböző zenei Nyugat-Európában fellelhető zenei irányzatok a Varsói Őszön keresztül szivárogtak át ide nagyon-nagyon lassan Magyarországra. Eszter majdnem minden évben kiutazott, és ott Varsóban meghallgatta, hogy mi is történik Nyugat-Európában, és ezeket a műveket próbálta meg itthon Magyarországon ezen a sorozaton bemutatni. Aztán ugye elértünk az ezredfordulóhoz, akkor már lényegesen szabadabban lehetett válogatni, akkor kapta a hangversenyciklus a 20.-21. század zenéjéből. Ez 7 évig ment, 2007-ben Farkas Zoltán, a Bartók Rádió akkor intendánsa vette át a sorozatot Lázár Esztertől, akkor kapta a Contempo címet, ez ment egészen 2014-ig, és akkor kértek föl engem, most már pontosan 12 éve, ha jól számolom, hogy legyek felelőse ennek a hangversenysorozatnak. Ez azért volt nagy kihívás, mert én soha nem voltam hangversenyszerkesztő.
1: Fogunk beszélni természetesen erről az idei 5 hangversenyről, de előtte arra kérnélek, hogy arról számolj be, hogy a Bartók Rádion mikor és hol találkozhatunk kortárs zenével, mert az egyik fő feladatunk, hogy rögzítsük a kortárs műveket, hogy megőrizzük az utókornak, és esetleg bemutassuk, és rendeljünk is újakat.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a Bartók Rádió teljes műsor folyamában bármikor előbukkanhat kortárs zene, hiszen van nekünk egy nagy zenei adatbázisunk, amelyből dolgozunk a muzsikáló reggelben, délelőttben, délutánban. Nagyon jó, nagyon izgalmas kortárs zenék vannak benne, tehát, hogy bármikor előjöhet egy lett fantasztikus kórusmű, vagy akár egy Kurtág miniatűr, még hosszasan sorolhatnám Dubrovai Lászlónak a sziporkázó részfúvós kvártetjei, vagy kvintetjei, úgyhogy napközben is bármikor lehet ezzel találkozni. Ugyanakkor nagyon sok zenekar, külföldi zenekarok elsősorban azt a fajta műsorszerkesztési elvet vallják, hogy nagy klasszikusok közé betesznek olyan műveket, amiket ők rendeltek. Így tulajdonképpen a hangversenysávban is hallható kortárs zene, de a kiemelt sávja a kortárs zenének az este 10 óra, az Ars Nova minden hétköznap egy órás műsor, aminek én vagyok a házigazdája, és a mostani Artriumnak is a hanganyaga ott hangzik majd el, kétféle formában. Először a hangversenyeket egyben közvetítjük majd, úgy, ahogy elhangoztak a Doknányi Ernő zenei központban, illetve Nyíregyházán és Debrecenben, mert hogy két vidéki helyszínű hangversenyünk is van. Majd augusztusban szoktam egy olyan érdekes vegyítését készíteni ezeknek a koncerteknek, hogy mindegyik koncertről választok egy darabot, és így tulajdonképpen egy kórusmű, egy vonózenekari darab, egy egyéb kamaradarab, netalántán egy orgonamű, és ez egy egészen más színezetű összeállítás, amit viszont csak a rádióban lehet megtenni, tehát igazából ettől lesz igazán rádiós műfaj, mert hát egy koncerten nem lehet azt megtenni, hogy most akkor játszik egy kamarazenekar, aztán utána játszik egy hegedűs, majd énekel egy nagy kórus, majd megszólal a gyorgona. Tehát ez csak a rádióban elképzelhető.
1: Említetted, hogy az Artriumban mindenképpen törekszel arra, hogy minél színesebb legyen a program. Mégiscsak kortárs zenéről van szó, azaz 21.-20. századi zenékről. Milyen szempontból lehet megteremteni a változatosságot akkor, hogyha mondjuk egy kamaraesten vagyunk?
2: Ez egy nagyon érdekes, mert ugyanakkor gondolkodunk előadókban is. Tehát most vegyük rögtön az első hangversenyt, ami május 14-én lesz. Fejes Krisztinával, a fantasztikus zongoristával nagyon sokat dolgoztam együtt, és ő mondta, hogy Rózsa Miklósnak, a híres filmzeneszerzőnek, aki persze nem csak filmzeneszerző volt, hanem nagyon jó kortárs klasszikus zeneszerző is, egyre inkább fedezik fel a műveit. Ő mondta, hogy tudomása szerint Magyarországon Rózsa Miklósnak a kvintetje még nem hangzott el. És ő toborozta össze a muzsikustársait, és innentől kezdődött az én munkám, mert én meg azt mondtam neki, hogy jó, hát ez a koncertnek az egyik fél ideje, de a másik fél időt pedig töltsék ki olyan művekkel, ahol a kvintetben fellépő muzsikusok szólistaként vagy kamarapartnerként lépnek fel. És itt jött elő egy nagyon érdekes darab, Szűcs Máté, kiváló Brácsa művészünk, aki idén kapott zenei kitüntetést is. Én nem tudtam, hogy az ő édesapja írt egy szóló Brácsa darabot románc címmel, és amikor ajánlották, hogy ezt a művet válasszuk be erre a hangversenyre, meghallgattam. És nagyon-nagyon tetszett nekem ez a darab, és aztán mindenféle elgondolásai voltak az előadóknak, és lassan aztán konszenzusra jutottunk, és így szólal majd meg például Szokolai Sándor egészen kiváló szóló szonátája, Gordonkára, amit szerintem 20 éve nem játszottak Magyarországon.
1: Javaslom, hogy hallgassunk egy rövid zenét, Szűcs Lajos románcának részlete következik, Szűcs Máté játszik méhegedűn.

0: Szűcs Lajos románc című Brácsa művének részlete után folytatjuk a beszélgetést Bánkövi Gyula szerkesztővel az Artrium kortárs zenei seregszemle idei programjairól. Május 14-én csütörtökön lesz tehát az első hangverseny. Ezen fog megszólalni az a mű, amiből egy részletet az imént is hallottunk. Pénteken ismét a Dohnányi Ernő Zenei Központban lesz az Artrium hangversenye. Itt az Anima Muzicé kamarazenekar játszik. Nagyon fiatal zeneszerző műve is elhangzik, és már befutott, úgymond klasszikus mesterek művei is, Hollós Máté, Beiser Matyó Tamás, Balog Máté művei mellett, egyébként Bánkövi Gyula egy műve is. Több koncerten is hallhatunk Bánkövi Gyula kompozíciót. Ezeket hogy válogattad ki? Miért pont ezeket javasoltad?
1: Ez nagyon érdekes, hogy így alakul, hiszen én mindig mondom az előadóknak, akiket felkérek, hogy mivel én zeneszerző vagyok, és közem van ehhez a sorozathoz, hogy engem próbáljanak meg ebből valahogy kihagyni. Na most meg kell mondanom őszintén, hogy a debreceniek például azt mondták, hogyha nem játszhatják el ezt a nagyon-nagyon régi ütős darabomat, akkor ők az egész koncertet nem csinálják meg, tehát kvázi ők ragaszkodtak hozzá. Ezt nekem ugye el kellett fogadnom. Na most kanyarodjunk akkor az Anima Muzicé kamarazenekarnak a hangversenyéhez. Ugye most ránézek az órára, szerda van, akik szerdán hallgatják ezt az adást, most már elárulhatjuk, hogy az Anima Muzicé kamarazenekar kapja ebben az évben a Bartók Rádió zenei díját az év zenekara kategóriában. Amikor mi egyeztettünk az Anima Muzicéval, hogy jönnek az Artriumra, természetesen ezt nem tudtuk, hiszen ez közben alakult ki. Úgyhogy különösen nagy öröm ez nekünk, hogy ilyen frissen díjazott együttes lép fel. Na most itt a koncert úgy alakult ki, hogy szépen lassan kezdett körvonalazódni, hogy olyan zeneművek kerültek valahogy a látókörömbe, amelyek a régebbi korokat idézik. Először ugye itt volt Hollós Máténak a kantáta koncertántéja, amit tulajdonképpen szerkezeti felépítésében, de akár a hangvételében is, hát nyugodtan köthető a barokk korhoz. Aztán valahogy belépett a képbe Beiser Matyó Tamás Concerto Antico című kompozíciója, amelyet meghallgattam, és egészen sziporkázó és szellemes darabnak érzek, abszolút kiköszön belőle Vivaldi, vagy akár a barokkor. Balog Máténak a Suite című darabjában is 6 tétel van, és mind a 6-nak a barokk korból származó zenekari suite tétel elnevezése van, kurant, stb. És kerestem, kutattam, hogy akkor hogy lehetne, mint lehetne még egy darabot ide keríteni, ami beleillik ebbe a sorba, és 2 évvel ezelőtt engem felkértek a budapesti vonósok, hogy komponáljak valamilyen úton, módon barokk korhoz kapcsolódó zeneművet, és ez lett egy 27 perces darab, a Biberiamo, amely Bánköviből áll, Biberből, és a kettőnek az átmenetéből és egymásra hatásából. Úgyhogy ez zárja majd a koncertet.
0: Milyen módon jelenik meg mondjuk Balogh, Hollós Máté vagy Beiser Matyó Tamás műveiben a régi zene? A címük természetesen utal korábbi korok zenéire, de hogy maguk a hangok, hogyha valaki csak hallgatja a műveket, felfedezhet-e benne olyan elemeket, amik esetleg egy korábbi időszakot idéznek?
1: Természetesen, például Beiser Matyó Tamás darabja esetében rögtön azt mondja, hogy hú, hát ez olyan, mint egy barokk koncertó. Tehát az első pillanattól végig lehet így hallani, és ugyanez van Balogh Máténál is. Tehát, hogy ha nem is konkrétan barokk témafejeket használnak fel, de maga a lüktetése és a darabnak a hangulata egészen egyértelműen vissza-vissza 18. században.
0: Ezen a hangversenyen Horváth Balázs lesz a karmester, Horthy Lilla énekel, majd Virág Emese zongorázik, G. Horváth László hegedül és Rózsa Rihárt játszik gordonkán. Erről a hangversenyről talán Hollós Máté kantátájának a részletét idézzük.

0: Az Összhang mai műsorában az Artrium idei hangversenyeiről beszélgetünk Bánkövi Gyula szerkesztővel. Május 14-én kezdődik ez a fesztivál, csütörtökön, és május 23-án ér véget a Doknányi Ernő Zenei Központban. De ahogy már említetted korábban, két hangverseny vidéken lesz, egy Nyíregyházán és egy Debrecenben. Na most, ha azt mondom, hogy Nyíregyháza, akkor a zeneszerető közönségnek rögtön a nyíregyházi kórus család, a Kantémusz kórus család jut eszébe. Ezen a hangversenyen is ők énekelnek, Szabó Soma fog vezényelni.
1: Próbáltunk praktikusan gondolkodni, hiszen tudjuk, hogy egy ilyen kiváló együttes, mint a Kantémusz, nagyon-nagyon sok fele lép fel, kevés idejük van viszonylag próbálni, és az volt a kiinduló pont, hogy a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál tavaly ősszel rendezett egy workshopot Nyíregyházán, melynek keretén belül a szerzők saját maguk vezényelhették a darabjaikat, ezzel szembesülve, hogy mi az, ami jól működik kóruson, mi az, ami egyáltalán nem működik. Illetve amit ők, mint zeneszerző egyszerűnek gondolnak, azt tulajdonképpen egyáltalán nem is olyan egyszerű kórusban megszólaltatni. És javarészt ennek a workshopnak az anyagát vettük át, most nem a szerzők fognak vezényelni, hanem Szabó Soma, és ami még praktikus, hogy ekkor kivondulunk oda Nyíregyházára, és 3 napig stúdiófelvételeket is készítünk ezekből a művekből, úgyhogy tulajdonképpen 2 legyet ütünk egy csapásra.
0: Mielőtt beültünk a stúdióba, javasoltál nekem zenéket, amiket szeretnél meghallgatni a beszélgetésünk közben, és ennek a koncertnek a programjáról Bella Máté művét, a Nyári Sanszont javasoltad.
1: A Nyári Sanszont egészen különleges helyen hallottam, szintén a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórum koncertjén belül, a Visegrádi Várban volt júniusban egy fantasztikus koncert, Kantémuszék léptek fel, ment le a nap, éppen elment fölöttünk a repülő, és ott egy ilyen historikus szöveg kíséretében szólaltak meg különböző, hát azért mégis a régebbi korokhoz köthető kórusművek. Én ott hallottam először Bella Mátének ezt a darabját, és mondtam, hogy hát ennek mindenképp el kell hangoznia.

0: Bella Máté nyári sanzon, ez a mű is meg fog szólalni Nyíregyházán a Kantémus vegyeskar előadásában Szabó Soma vezényletével, ez lesz az Artrium harmadik hangversenye. Mit javasolsz a hallgatóknak, hogy közelítsék a kortárs zenét? Kell-e rá készülni? Jó, ha utána néznek annak, hogy ki az a zeneszerző, mi az a szöveg, amit megzenésített, stb.
1: Hát, hogyha eljönnek a hangversenyekre, ott azért egy picike kis ismertető mindig hallható lesz a művekről, illetve az Ars Novában, amikor majd júniusban és augusztusban elhangzanak, akkor is beszélni fogok ezekről a művekről. De hogy a nyitottsággal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egy időben volt a Bartók Rádiónak egy olyan műsora, aminek az volt a címe, hogy Nyitott fül, kitáruló világ. És kortárszenei műveket sugároztunk benne. És ez tulajdonképpen az én arszpoetikámat is kicsit megmutatja a kortárszenével kapcsolatban, hiszen mindig nyitottan kell menni egy ilyen koncertre. Én még akkor is, hogyha egy bizonyos szerzőt nem szeretek, akkor is a 21. alkalommal úgy ülök le, hogy na, most majd biztos lesz valami, biztos történik valami. Tehát, hogy kicsit ez olyan, mint az élet, amikor a házastársak egymásból a jót kell, hogy kihallják a másikból, és arra próbáljanak megfigyelni, és ne arra koncentrálni, ami éppen nem tetszik nekik.
0: Térünk rá a debreceni hangversenyre. Május 22-én pénteken a Liszt Ferenc teremben kerül rá sor egy újabb kamara hangverseny.
1: Van egy új kamara formáció, tehát említettem, hogy mindig érdekes színfoltokat próbálunk keresni az Átriumba. Hát ugye itt is, nálunk is már mindenféle új együttes fellépett, és most mutatkoznak be nálunk először a Quartrióták, mely két trombitából, egy harsonából és egy zongorából áll. Hát én megmondom őszintén, olyan sok darabot nem is ismerek, amilyen apparátusra készült, és ők folyamatosan rendelik a zeneszerzőktől a darabokat. Például, ami most is elhangzik, a Vajda Jánosnak a darabja, vagy a Fekete Gyula nagyot mondó legénykéje, ezek mind erre az apparátusra készültek. Úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy ez tulajdonképpen hogy működik koncerten.
0: És tőled is elhangzik egy darab. Ők kértek fel erre?
1: Az az igazság, ez az, amit mondtam, hogy nem tudtam előle kitérni, hiszen a debreceniek nagyon sokszor játszották már ősrégi darabomat, nem is van, 90-es években készült.
0: Egy Opus 4-es darabot.
1: Igen, egy balett zenének a redukált változata. Velük készítettük el azt a felvételt, amire aztán a koreográfia is készült. Akkor részben ők készítettek belőle stúdió felvételt itt a rádióban, szintén a 90-es évek elején, és azóta is olyan 6-8 évenként egyszer eljátszák, és a vezetőjük Szabó István azt mondta, hogy most olyan növendékparkja van, csúnya szóval a Debreceni Zeneművészeti Egyetemen, hogy ők ezt most mindenképp szeretnék eljátszani.

0: küzdelem, Bánkövi Gyula művének részletét idéztük. Az Összhang mai műsorában Bánkövi Gyula szerkesztővel beszélgetünk az Átrium Kortárs Zenei Seregszemle idei 5 hangversenyéről. Május 14-e és 23-a között látogathatóak ezek a hangversenyek, és ahogy Gyula már említette, nyáron majd az Ars Nova műsorunkban is meghallgathatják az itt elhangzó műveket. Május 23-án a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében zárul ez a fesztivál, mégpedig egy négykezes hangversennyel, Balogh József és Fülöp Andrea zongoraestjével.
1: A Bartók Rádió több ponton is kapcsolódott a Kurták 100 hangversenysorozatokhoz. Nálunk volt egy nagyszabású vállalkozás, Balogh József és Fülöp Andrea eljátszotta nálunk Kurták György összes négykezes zongora darabját a játékokból is, illetve Kurták Györgynek ezeket a fantasztikus barokk és egyéb korból származó átiratait. Ebből készítettünk egy összkiadást, és ezt a mester 100. születésnapján le is adtuk, azt hiszem, 3 részben. Na most ezt egy kicsit tovább gondoltuk erre a záró hangversenyre, és nagyon-nagyon sokféle koncert volt már az évforduló kapcsán, a Kurták 100 kapcsán, de ilyenről nem tudok, hogy Kurták György ugye rengeteg tiszteletzenét írt. Tehát Farkas Ferenctől kezdve Mihály Andrásig, tehát hosszasan lehetne sorolni, és egy olyan programot állítottunk össze Balogh Józseffel, ahol az eredeti Kurták művek is megszólalnak ezek az omázs kompozíciók, és azoktól a szerzőktől önálló darabok, akiknek ezek az omázs kompozíciók szólnak. Ráadásul próbáltunk olyan műveket válogatni, amelyek éppen olyan kis miniatűr világban gondolkodnak, mint Kurtágnak ezek a zseniális, apró, remek darabjai. Ilyenek például Bozai Attilának a Medáliák című sorozata, vagy Soproni Józsefnek a jegyzetlapjai, tehát ezek is épp olyan picikek kis zenei világot mutatnak föl, mint a Kurták darabok.
0: Következzen most egy részlet, egy ízelítő a május 23-ai koncert programjáról. Kurtág Omázs a Soproni című művét játsza Fülöp Andrea és Balogh József zongorán.

0: Kedves hallgatóink, az Összhang mai műsorában az Artrium 2026-os sorozatára hívtuk fel figyelmüket. Remélem minél több hangversenyre el tudnak látogatni személyesen, vagy meg tudják majd hallgatni itt a Bartók Rádióban. Vendégem Bánkövi Gyula volt, a sorozat szerkesztője. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Munkatársam pedig Molnár Endre. Nevében is búcsúzik a szerkesztő Katona Márta.
2: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház is megrongálódott. Az orosz védelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazanyi repülőtér forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrei Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, melyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály szülessen, minimum egy évre van szükség. Délután lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik majd. A köztes három napban Magyar Péter kormányfő és több minisztere előbb Lengyelországba, majd Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés most azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. A medvekilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban hagyta jóvá a bukaresti parlament, de az államfő nem írta alá. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, az elmúlt egy hétben két ember halálát okozhatta a medvetámadás. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

A harmonika viszonylag új, de nagyon gyorsan népszerűvé vált hangszer lett a 19. században. Elsősorban, mert praktikus helyettesítője volt más hangszereknek, és mert a zenész szólóban is teljes hangzás élményt nyújtó módon tudta kísérni saját magát. Mai műsorunkban a harmonika lesz a középpontban. Köszöntöm Önöket, ez a népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. A bevezetőben a finn népzene egyik legnagyobb álló csillaga, Maria Kalaniemi játszott kvartettjével. Szede, azaz Fénysugár című darabjukban a harmonika lírai, szinte énekszerű oldala mutatkozik meg. Maradjunk még északon. A duo Malvaja Kirsipuk két fiatal észt zenész formációja, akik a harmonikát és a dudát párosítják. A Laxi Tönis című felvételükön a harmonika nem csak dallamhangszer, hanem a kompozíció ritmikai motorja is.

Európában a harmonika fajták közül a billentyűs harmonika az elterjedtebb, az, amelyiknek az egyik oldalán a zongoráéhoz hasonló billentyűk vannak. Ezt hívjuk magyarul helytelenül tangóharmonikának, azért helytelenül, mert Argentinában nem ezen játsszák a tangót, hanem a bandoneonon, gombos harmonikán. Amikor azonban a szélsebesen terjedő tangó divat Európába érkezett, itt a sokkal könnyebben hozzáférhető billentyűs harmonikán kezdték játszani, így lett ez a neve. Pedig mindkettőt itt a közelben találták fel. A bandoneont a németországi Krefeldben élő Heinrich Band, a máshol akkordionnak hívott billentyűs harmonikát pedig az egyik elmélet szerint Berlinben alkotta meg Friedrich Buschmann, a másik szerint pedig pár évvel korábban már Bécsben szabadalmaztatta egy örmény származású hangszerkészítő, Kirill Demian. A következő felvételen gombos diatonikus harmonika és hegedű duóját hallják, Sophie Calvez és a francia-magyar hegedűs Balthazar Montanaro együttműködésében.

A belga Bruce zenekar szintén a harmonikára és mellette a cellóra építi hangzását, de a tagok már a világzenei fúziók felé tekintenek. Felvételükben a harmonika keleti skálákkal és jazzes improvizációkkal találkozik. Itt már nem egy egyszerű tánczene szól, hanem egy komplex, rétegzett hangzásvilág, ahol a hangszer képes a legfinomabb érzelmi árnyalatok közvetítésére is.

következő felvételen a harmonika, a cigányzene és a magyar népzene izgalmas határterületén jelenik meg. Balogh Melinda és Bősze Tamás közös produkciója a Lolo Dikló, azaz a piros kendő. Bősze Tamás harmonika játéka ebben a dalban a klasszikus kávéházi cigányzene stílusát és az utcazene lazaságát ötvözi. A hangszerit Balogh Melinda mély karakteres énekét támasztja alá, érzelemgazdag atmoszférát teremtve. A felvétel a Tündér Ilona és Árgyélus című zenés játékuk egy betét dala. Utánuk pedig a cseh Jana Webrová következik, aki énekesnő és harmonikás egyben. Dala egy sötét, feszült, expresszív darab, nem kísérő hangszerként, hanem mint egy saját meghosszabbításaként, az énekhang melletti másik szólamként használja a hangszert. Yeah.

Finn és észt felvétellel kezdtük, zárjuk is azzal a mai adást. Hogy a harmonika mennyire képes a modern zenei irányzatokkal is fúzionálni, azt a Finn Antti Paalánen bizonyítja leginkább. Paalánen úgy kezeli a harmonikát és annak gépies lüktetését, mintha egy elektromos gitár lenne egy metal koncerten. Utána pedig az észt származású, de Svédországban élő Tuliki Bartosik felvételével zárjuk műsorunkat, aki a női harmonikások világot átívelő hálózatát is szervezi. Bartosik a kortárs harmonika zene egyik legfontosabb megújítója, Hibiki című szerzeményében, ami japánul visszhangot jelent, a harmonika hangját elektronikus effektekkel és a természet zajaival vegyíti.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a harmonika ezer arcát villantottuk fel, a finn tavaktól a cseh völgyekig, Finnországból, Észtországból, Franciaországból, Belgiumból, Magyarországról szóltak harmonika felvételek. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Palog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a hangverseny különlegességek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Első összeállításunkban Tokodi Ilona 1993. május 27-én Tokióban az Akikawa Kirara Hallban adott ária és dalestjét hallhatják. Közreműködik a koncerten Juan Ponce bariton és Masahiro Saito zongora művész. Georg Friedrich Händel Rinaldójából szól Almiréna áriája a második felvonásból elsőként.

Georg Friedrich Händel Rinaldo című operájából hallottuk Almiréna áriáját a második felvonásból, Tokodi Ilona énekelt, Masahiro Saito játszott zongorán. Most Paolo Tosti, a szerző, elhangzik, a hajnal elválasztja a fénytől az árnyat.

Paolo Tosti dalt hallottunk, a hajnal elválasztja a fénytől az árnyat, hangzott el. Most Vincenzo Bellini muzsika következik, a fénylő ablak. Továbbra is Tokodi Ilona énekel, Masahiro Saito játszik zongorán.

Vincenzo Bellini volt a szerző, elhangzott a fénylő ablak. Most álnevén Jenny Sadero, a szerző, azaz Eugenia Scarpa. A dal címe Amori Amori.

Jenny Sadero Amuri Amuri című kompozícióját hallottuk Tokod Ilona előadásában Masahiro Saito játszott zongorán. Most Luigi Denza a szerző, a dal címe Jöjj!

Luigi Denza, Jöi című dalát hallottuk. Továbbra is Tokodi Ilona, 1993. május 27-én Tokióban az Akigawa Kirara Hallban adott koncertjét hallhatják a hangverseny különlegességek első összeállításában, közreműködik Masahiro Saito zongorán. Most Fernando Obradorsa szerző a legapróbb hajszálak közül, a kompozíció címe.

Fernando Obradors, a legapróbb hajszálak közül című kompozícióját hallottuk. Tokodi Ilona énekelt, Masahiro Saito játszott zongorán. Most Maria Grever a szerző, mondtad, hogy szeretsz, a kompozíció címe.

Maria Graver, Mondtad, hogy szeretsz című dalát hallottuk. Továbbra is Tokodi Ilona énekel, Masahiro Saito játszik zongorán. Sargunu Faustjából következzék az ékszerária az opera harmadik felvonásából.

Sargunó Faustjából szólt a részlet, az Ixerária az opera harmadik felvonásából. Továbbra is Tokodi Ilona énekel, Masahiro Saito játszik zongorán. Hozzájuk csatlakozik Juan Pons, bariton, Giuseppe Verdi, Simon Boccanegrájából hallunk elsőként kettőst, Amelia és Simon kettősét az opera első felvonásából előadásukban.

Giuseppe Verdi, Simon Boccanegrájából hallottuk Amélia és Simon kettősét az opera első felvonásából. Tokodi Ilona és Juan Pons énekelt, Masahiro Saito játszott zongorán. Most Ernesto de Curtis, Ó ne felejts el, című dalát halljuk előadásukban.

0: Ernesto de Curtis, Ó, ne felejts el, című dalát hallottuk, Toko di Ilona és Juan Ponce énekelt, Masahiro Saito játszott zongorán. Tokióban, az Akigawa Kirara Hallban 1993. május 27-én készült a felvétel. Toko di Ilona ária és dalestjét hallhatták első összeállításunkban Weisz Gábor szerkesztésében.
1: Műsorajánló.

0: Erkel Díjas zeneszerző egy időben zenei rendezőként is dolgozott. Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Folytassuk a hangverseny különlegességeket, Emil Gilels zongorázik. Két részes sorozatot indítunk, melynek címe Ludwig van Beethoven összes zongora versenye. 1958. november 19-én és 21-én Prágában a Smetana teremben Emil Gilels Beethoven összes zongora versenyét eljátszotta, a cseh filharmonikus zenekart Kurt Zanderling vezényli. A hangverseny különlegességek második összeállításában Weisz Gábor szerkesztésében az 1958. november 19-én rögzített koncert részlete szól. Elsőként Ludwig van Beethoven opusz 15-ös C-dur zongora versenyét halljuk.

Ludwig van Beethoven opusz 15-ös C-dur zongora versenyét hallottuk Emil Gilels szólójával, a Cseh Filharmonikus zenekart Kurt Zanderling vezényelte. Most a Beethoven komponálta opusz 19-es B-dur zongora verseny következik.

0: Ludwig van Beethoven, opusz 37-es, C-moll zongora versenyét hallottuk. A Cseh Filharmonikus zenekart Kurt Zanderling vezényelte, a szólót Emil Gilels játszotta. Második összeállításunk címe volt Ludwig van Beethoven összes zongora versenye, kétrészes sorozatunk első részét hallhatták. Jövő héten várhatják csütörtökön a folytatást. Prágában a Smetana teremben 1958. november 19-én készült a felvétel. Így ért véget a mai hangverseny különlegességek, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló.
2: A szimfonikus muzsika után Konstantin Kreml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bőrepertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Pénteken 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28-an, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormánytagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban, világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Jazzkoncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyár elejé fesztiválja. Kovács Kati, Mujahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a szezonnyitó, június első hétvégéjén tartandó rendezvényen. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra általában 18 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
5: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
6: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörsze kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Köszönti a Bartók Rádió hallgatóit Csík Gabriella zenei szerkesztő és Molnár Endre hangmérnök nevében és a műsorvezető Uzsali Bence. A mai muzsikáló délutánban a szokásos módon 3 játékunk lesz, 17:30-kor és közvetlenül utána, illetve 17:30-kor, viszont ma is sok nyereményünk van, ezért a 17:30-os és a 17:30-os játékban is sorsolunk majd ki nyereményeket, maradjanak velünk. A mai első zenénk Giovanni Battista Pergolesi, az Olimpia című operájának nyitánya lesz. A Santa Cecilia Akadémia zenekarát Myung-Woon Chung vezényli.

Giovanni Battista Pergolesi az Olimpia című operájának nyitánya vagy szimfóniája hangzott el. A Santa Cecilia Akadémia zenekarát Myung-Woon Chung vezényelte. Schubert Ász-dur empromptúja következik, kettő ilyen című darabot is komponált, ez az Opus 90-es sorozat negyedik darabja, Jandó Jenő zongorázik.

Schubert Opus 90 numero 4-es Ázdúr empromptőjét játszotta Jandó Jenő. Boldog út kamaszkoromat idézi ez a mű, hiszen akkoriban tanultam meg, és aztán nagyon megszerettem, és addig-addig játszottam, ameddig ezek az egymás után lévő repetált hangok összeugrottak, és nem tudtam már eljátszani, mert valahogyan egy reflex állt be a kezembe, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék ura az ujjaimnak. Újra kellett tanulnom a darabot egy év kihagyás után. Georg Muffat harmadik szonátájának 5. rondó tételével folytatjuk a zenehallgatást, a koncertó Kopenhágán játszik Lars Ulrik Mortensen vezetésével.

Georg Muffat harmadik szonátájának rondóját a Concerto Copenhagen előadásában hallottuk Lars Ulrik Mortensen vezetésével. Lehár Ferenc arany és ezüst keringője következik, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Némely Ervi vezényli.

0: Lehár Ferenc Arany és Ezüst című keringőjét a Göteborgi Szimfonikus Zenekar játszotta, Néme Ervi volt a karmester. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mit hallgatunk a mai lemezújdonságunkban? Bachot, de Olaszországból. Bach from Italy, ez a címe ennek az új lemezpárnak. Ez egy dupla lemez, ami azt vizsgálja, hogy milyen fajta olasz hatások jelennek meg Bach zenéjében, elsősorban Vivaldi és Marcello hatása. És ezen a két CD-n szerepelnek különböző Bach művek, elsősorban versenyművek, brandenburgi versenyek, de helyet kapott rajta Marcello és Vivaldi néhány műve is, tehát össze is lehet hasonlítani ezeket, hogy az igazi olaszok, vagy Bach olasz átdolgozásai, vagy az olasz versenymű mintájára komponált önálló művei hogyan működnek. Most a 4. brandenburgi versenynek a zárótételét hallgatjuk meg, az együttes pedig a Incogniti, tehát az ismeretlenek, és Pedro Sousa Silva, Antonio Godinho és Amadine de Beyer, akik a szólókat játsszák.

Johann Sebastian Bach negyedik brandenburgi versenyének harmadik presto tételét Pedro Souza Silva és Antonio Godinho játszotta blokkflőtén, Amadinde Beyer hegedűn és a Inconiti együttes a zenekari szólamokat. Joseph Haydn C-dur üsdob miséjének krédó tételével folytatjuk a zenehallgatást. Nancy Argenta, Catherine Denley, Mark Padmore, Stephen Varco, a szólisták a Collegium Musicum 90 hangjait halljuk énekelve és hangszereken. Richard Hickok szakarmester.

József Haydn C-dur üsdob misének krédójából szólt az Et Resurrexit tétel. Nancy Argenta, Catherine Denley, Mark Padmore, Steven Varco és a Collegium Musicum 90 előadásában Richard Hitchcock vezényelt. Nagyon érdekes az, hogy ezekben a kései misékben, amikor Haydn a két sikeres londoni út és ma nagy oratóriumok közelében visszatér, úgymond az Eszterházi herceg családjához, és a legfőbb feladata az, hogy minden évben a hercegné névnapi ünnepségére új misekompozíciót írjon, hogy érződik ezekben a zenékben az a fajta derű, ahogyan Haydn szinte letekint a világra, mint a kor talán egyik legnagyobb zeneszerzője, és természetesen ez nem lustaságot jelentett az ő esetében, inkább egy hatalmas nagy életigenlést és egy beteljesedést. Emily Meyer Ezdur zongora triójának első tétele következik a Hannover zongora trió előadásában.

Emily Mayer Ezdur zongora triójának első Allegro maestoso tételét a Hannover zongora trió előadásában hallottuk. Vivaldi zenéje következik, a 449-es C-dur oboa verseny második és harmadik tételét játsza Alfredo Bernardini barokk oboán és a Zefiro barokk együttes. Nicolas Robinson a karmester.

Antonio Vivaldi 449-es jegyzékszámú C-dur oboe versenyének második Largo és harmadik Allegro tételét játszotta Alfredo Bernardini és a Zefiro barokk zenekar. Nicolas Robinson volt a karmester. Beethoven A-moll hegedű zongora szonátájának első tétele következik most. Baráti Kristóf hegedül, Würtz Klára zongorázik.

0: Ludwig van Beethoven ámol szonátájának első presztó tételét játszott a Baráti Kristóf hegedűn, Würz Klára zongorán. 2 perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Égi és földi dolgokról is szó lesz Péteri Dóra és a Trio Passacaglia hangversenyén május 16-án este a Zeneakadémia nagy termében. Az est közönsége egyaránt hallhat reneszánsz és kortár zenét. Péteri Dórával és a Trio csellistájával, Zétényi Tamással Várgyedő Anna beszélgetett.
2: A zenetörténet időben egymástól igen távoli szegletei kerülnek egymás mellé ezen a koncerten. Mi teremti meg a kapcsolatot a műsor reneszánsz és kortárs elemei között?
3: Hát ez a tematika, hogy azok a darabok, amik valamilyen szakrális indítatásból íródtak, azoknál tulajdonképpen mindegy, hogy 1000 éve vagy 1 éve készültek, valamilyen közös, rossz szó, de atmoszférájuk, levegőjük attól van.
4: Pont az talán a kihívás, hogy egészen különböző zenék között egy olyan kapcsolat jön létre azáltal, hogy egymás mellé helyeződnek, amire talán nem is számítunk, még mi magunk sem. Van egy ilyen számunkra is meglepő faktora a dolognak, és csak annyit tennék még hozzá, hogy nyilván az orgona, mint szakrális hangszer, nem tud igazán egyértelműen a földi dolgokhoz kapcsolódni, de mégis például a Messián mű a koncertműsor végén, annak a címe az Isten közöttünk, tehát ez is a szakrálisnak egy olyan aspektusát hangsúlyozza, ami mégiscsak valahol a földre koncentrál.
3: Tudatosan igyekeztünk úgy egymás mellé rakni darabokat, amelyekben úgy éreztük, hogy van valamilyen olyan kapcsolat, ami könnyen áthallható adott esetben első hallásra is.
2: A műsor felépítését elnézve azt látom, hogy a különböző korok és stílusok nagyon sűrűn váltják egymást. Gondolják, hogy lehetséges így az elmélyült figyelem?
3: Szerintem a jó zene hallgatás az olyan, hogy az ember kinyitja magát, és engedi, hogy mindenféle hatások érjék. A különböző stílusok, vagy a különböző összeállításoknak nem szabad, hogy ezt befolyásolják.
4: Igen, hát ez nem egy szokványos koncertműsor, de én azt hiszem, hogy a mai hallgatóság a különlegességek iránt nagyon fogékony, és talán itt érdemes megemlíteni, hogy párhuzamosan is zajlanak folyamatok a műsorban. Én például az orgonadarabokat az öröm témaköré válogattam, tehát franciául Joa, illetve olaszul egy Gioia, amik végigvonulnak a darabokon, ez az a téma. Egész különleges, hogy ez az organetto, ami egy középkori orgona portatív, a másik elnevezése. Az a darab, amit játszom, egy középkori tánc, egy itáliai kéziratból, az a közel-kelet szufizmusából merít ihletet, és felidézi ezt a nagyon különleges kultúrát.
2: 2 énekes és egy csellista triója nem mondható talán kifejezetten szokványos formációnak. Könnyen találnak műsorra tűzhető darabokat?
3: Igen, az a különleges ebben a trióban, hogy a Rajk Juditnak egy kifejezetten mély női énekhangja van, egy alt. Kéringer Lászlónak egy kifejezetten magas énekhangja van, tehát egy magas fachban énekel. Tehát ez a két hang egy regiszter, és a cselló is tud ugyanebben a regiszterben játszani is. Tehát tulajdonképpen 3 különböző hangszínen tudunk megszólaltatni egy hangot, és ebben nagyon érdekes lehetőségek rejlenek, úgyhogy az egészen legkorábbi írásban megmaradt több szólamú zenéktől kortárs darabokig nagyon sok mindent meg tudunk szólaltatni.
2: És ha nem tévedek, akkor ez a zeneszerzőket is megihleti ez a felállás, hiszen kifejezetten az önök számára komponált darabok is fognak elhangozni.
3: Így van, nagyon sok kortárs zenét játszunk. Ezen a koncerten például Kurtág darabjait fogjuk, illetve Szécsi Lőrincnek a számunkra komponált Oráció Moisi részletek a 89. Zsoltár szövegére írt kantátájából is el fog hangozni.
0: Péteri Dórát és Zétényi Tamást hallották beszélni a május 16-ai zeneakadémiai koncertjükről. Érdekes a műsor összeállítás abból a szempontból is, hogy több mű szerepel Dukai Barnabástól, és majdnem ugyanígy írják Dufai, de hát ahogyan akkoriban ejtették Dufai vagy Dufé nevét, egy betű a különbség, és mégis több évszázad választja el őket egymástól. Most is Dufé művét hallgatjuk, a Veni Sancte Spiritus. Ezen a felvételen a Le Concert des Nations és a La Capella Real de Calatunya együttese játszik Jordi Savai vezetésével.

0: Guillaume Dufay, Veni Sancte Spiritus kezdete műve hangzott el a Le Concert des Nations és a La Capella Real de Catalunya együttes előadásában Jordi Savall vezényelt.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026.
0: Tegnap este átadták a Bartók Rádió idei zenei díjait, és a díjazottakat külön-külön is lesz alkalmuk megismerni a Bartók Rádió hallgatóinak. Ma este 7-kor például Farkas Róberttel, az év karmestere díj díjazottjával hallhatnak egy beszélgetést. Katona Márta beszélgetett vele. Most egy kicsit előzetest hallgatunk a beszélgetésből.
2: Ha az ember úgy nő fel, hogy kirekesztést tapasztal a környezetében, vagy rasszizmus tapasztal a környezetében, ahol kisgyerekként beskatujáznak valahová, és azt hiszik az emberek, hogy akkor te ahová születtél, az is maradsz mindig, és nem tudsz nagyot lépni, és nem tudsz változtatni az életeden. Én ez ellen már általános, sőt óvoda óta küzdöttem, és az általános iskolában is. Az első nap engem és egy másik cigánylányt az utolsó padsorba ültettek be, hiába szerettem volna az első padsorba ülni, azt mondták, hogy nekünk ott kell ülni. Az mérhetetlenül zavart engem, aztán eljutottam oda valamikor, hogy már az első padban is ülhetek, amikor meg osztályvezető teljesítményeit hoztam, akkor meg már a kulság azt kérte, hogy az utolsó padsorból nézzem az órákat és hallgassam. Én nem féltem az emberektől, és nem szerettem különbséget tenni az emberek között soha. Pillanatok alatt szeretem megismerni a környezetemben lévő embereket. És ugyanezt érzem a zenekaroknál is, hogy én is zenész vagyok, ők is zenészek. Nem érzem, hogy az az egy négyzetméter, ahová én fölállok, az megváltoztatná az én zenészségemet. Én nagyon szeretem az embereket szemmagasságban kezelni, ahogy ezt a német mondja, in Augenhöhe, mert egyek vagyunk. És én nélkülük nem működök, ők nélkülem nem működnek, tehát ezt csak partner viszonyban tudjuk együtt csinálni.
0: Farkas Róbertet, a Bartók Rádió zenei díj év karmestere díjazottját hallották, és este 7 órakor hallhatják majd a teljes beszélgetést. Mi pedig Mozart 589-es B-dur vonós négyesének negyedik tételével folytatjuk, a Hagen vonós négyes játszik.

Mozart 589-es B-dur vonós négyesének negyedik Allegro assai tételét játszotta a Hagen vonós négyes. Georges Bizet írta a Szép Perthi lány című művet, ebből készült egy szvit, ennek van egy előjátéka, ezt hallgatjuk most meg, a Loire-menti szimfonikus zenekart Marc Sustro vezényli.

Georges Bizet a Szép Pörfi lány szvittjének előjátékát játszotta a Loire-menti szimfonikus zenekar Marc Sustro vezényelt. A barokkban divatos volt a nyitány, de nyitány mint szvitt, tehát olyan szvitt, aminek egy hosszú és látványos nyitó tétele van, és utána a nyitány követően különböző hangulatú és jellegű tánctételek vannak. Természetesen Telemann is komponált jó néhány ilyet. A D-moll Darmstadti nyitány szvitből hallgatunk most meg egy tételt, a 9. jigget. A Concentus Musicus játszik Nikolaus Arnoncourt vezényel.

0: 27-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydenon koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével a Pörce Kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydenon.com.
1: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felső fokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukás Navarroval, Zitongvánnal és Linus Rottal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
2: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: A világhangverseny terménynek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
4: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
5: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzseli Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. Most is tehát 3 játékunk van, az egyik nyereményjátékunk most következik, utána jön a szavazós játék, majd pedig 17:30 lesz a tippjátékunk, de most ahhoz is vannak nyereményeink, tehát ott is nem csak a tippekért, hanem a nyereményekért is lehet versenyezni. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail címünk. Az első játék nyereményei pedig a következők. Május 16-án szombaton délelőtt 11 órakor a Régi Zeneakadémián a Liszt Múzeum matiné koncertjeinek következő eseménye lesz. Ács Gabriella, Krajnyák Dalma és Tóth Vajna Zsombor ad elő Händel áriákat operákból, oratóriumokból és kantátákból. 16-a szombat délelőtt. A másik koncert 17-én vasárnap este 6-kor lesz a BMC koncerttermében, Csalog Gábor Vasárnapok, dialógusok a zenével. Ennek a koncertnek a címe Kurtág és a zenetörténet. Kurtág, Bach, Mozart, Beethoven és Janácsek művei szólnak majd 17-én vasárnap este a BMC-ben. És van egy tárgyereményünk, Krausz Adrien játszik Liszt Ferenc Kései zongora műveiből. A játékzenénk pedig Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliskájának álomjelenete lesz. A kérdés pedig az, hogy mi köze van Humperdinck operájának Richard Strausshoz. Ezt írják meg nekünk, ameddig hallgatjuk a zenét, és azt is írják meg, hogy melyik nyereményre pályáznak, illetve az elérhetőségeiket. Az álomjelenetet a Philharmonia zenekar játssza Otto Klemperer vezényel.

Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című operájából szólt az álom jelenet, a Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényelte. Ez volt a játékzene, és az volt a kérdés, hogy mi köze van ehhez az operához Richard Straussnak. Nagyon sokan megírták a helyes megfejtést, Richard Strauss vezényelte az ős bemutatót, sőt a későbbi felesége is énekelt a műben, ő énekelt az egyik szerepet, úgyhogy két oldalról is köze volt ehhez a műhöz. Mondom a nyerteseket, Juhász Mónika, Krasznai Péter és Cseh Edit. Köszönjük mindenkinek, hogy játszott velünk, és játszanak velünk a folytatásban is, mert folytatjuk a szavazós játékkal. A szavazós játéknak mindig az aznapi aktualitásokhoz van köze, és ami a különös a mai aktualitásokban, hogy tulajdonképpen majdnem mindegyik a Mendelssohn családhoz vezet. Mert hogy 1832-ben ezen a napon mutatták be Mendelssohn Hebridák nyitányát, amely az egyik legnagyobb sikerű és ráadásul igencsak fiatalkori műve volt. A másik, hogy rá egy évre, 1833-ban mutatták be szintén Mendelssohn olasz szimfóniáját, tehát az a mű is ezen a napon debütált. Értelemszerűen ez a két lehetőség, tehát a Hebridák nyitány, vagy az olasz szimfónia első tétele. És hát volt egy szomorú esemény is ezen a napon a Mendelssohn családban. 1847-ben ezen a napon halt meg Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohn nővére, ami a különösen szomorú, hogy ugyanebben az évben Felix is meghalt, szintén nagyon fiatalon. Fanny Mendelssohn zeneszerzéssel is foglalkozott, nem is írt rossz műveket. A halála évfordulóján az ő zenéjéből is hallgathatnánk valamit. Ha már így május van, Mai Nacht, azaz Májusi éj című dalát ajánlom szíves figyelmükbe. Szóval Hebridák nyitány, olasz szimfónia első tétele, vagy Fanny Mendelssohn Májusi éj című dalát hallgassuk meg. Ezekből lehet választani, írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani, ameddig meghallgatjuk Luigi Boccherini G-dur Gordonka versenyének harmadik tételét, Misha Majszki és az Orpheus Kamara zenekar előadásában.

Luigi Boccherini G-dur Gordonka versenyének harmadik tételét játszotta Misha Majszki és az Orpheus Kamara zenekar. Érdekesen alakultak a szavazások. Nagyon sokáig csak a Hebridáknyi tányra és a Fanny Mendelssohn dalra kaptam szavazatot. Már egészen kezdtem elcsodálkozni, hogy ennyire nem lenne népszerű az olasz szimfónia nyitótétele, pedig hát azért az is egy igen-igen jó zene. Végül egy szavazatot azért kapott az olasz szimfónia is, de a két nagy párt, az a Hebridáknyi tány és a májusi dal között oszlott meg, és az utolsó pillanatban végül is Fanny Mendelssohn dala egy-két szavazatot még bezsebelt pluszba, így az került ki győztesen a szavazásból. Ezt a szép dalt hallgatjuk meg, Susan Crichton énekel, Eugene Asti zongorázik.

Amikor megtaláltam ezt a dalt, őszintén szólva azért reménykedtem egy kicsit, hogy ezt fogják választani, mert igazán kedvemre volt, remélem, hogy önöknek is. Fanny Mendelssohn Hansel májusi éj című dalát énekelte, Susan Grittan Eugene Asti játszott zongorán, és Fanny Mendelssohn 1847-ben ezen a napon hunyt el. Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának harmadik felvonásából következik most a Palotás, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának harmadik felvonásából szólt a Palotás, a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényelte. És ha már nem volt olasz szimfónia, akkor lesz olasz koncertó. Johann Sebastian Bach olasz koncertjének első tételét hallgatjuk meg. Rafael Blehács játszik zongorán.

0: Johann Sebastian Bach olasz koncertjének első tételét játszotta Rafał Blechacz zongorán. Hamarosan hírek következnek, és a hírek után pedig Hummel Rondo alla Polacca című művével folytatjuk majd a zenéket, és ne feledjék el, hogy 17:30-kor lesz majd még egy nyeremény és tippjátékunk, itt nincsen kifejezetten helyes megfejtés, minden beküldött tippen lehet nyerni, és van még 2 koncertünk, amire páros belépőket lehet majd megnyerni, úgyhogy érdemes velünk maradni, illetve hát természetesen a jó zenék miatt is. Hamarosan folytatjuk a zenehallgatást, ahogyan ígértem, Hummel zenéjével. Most pedig pontosan 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök ugyanakkor nem vett részt az átadás-átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen jelentette ki, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél környezetében, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra többnyire 18-25 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
5: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
6: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bence vagyok. Ahogy ígértem a hírek előtt, Johann Nepomuk Hummel zenéjével folytatjuk, a Rondo alla Polacca-t hallgatjuk meg. James Ains játszik hegedűn, a London Mozart Players-t Howard Shelley vezényli.

Hummel Rondo alla Polacca című művét James Ains hegedű szólójával a London Mozart Players előadásában hallottuk, Howard Shelley vezényelt. Most következik néhány részlet Bartók Béla gyermekeknek című sorozatának második kötetéből, Kocsis Zoltán zongorázik.

Bartók Béla gyermekeknek című sorozatából szólt a Moderátor, a Dudanóta, a Panasz, az Andante és a Gúny című tétel, Kocsis Zoltán zongorázott. Mihály Haydn szerenádjának fináléjával folytatjuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Sándor János vezényli.

Mihály Haydn szerenádjának 7. finálé tételét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszotta, Sándor János volt a karmester. Félix Mendelssohn Bartholdy zenéjével folytatjuk, az A-moll vonós négyes harmadik intermezzo tételét hallgatjuk meg az Alban Berg vonós négyes előadásában.

0: Mendelssohn Ámol vonós négyesének intermezzo tételét játszotta az Alban Berg vonós négyes. Egy perccel múlt 17:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amely egyúttal nyereményjáték is. Mondom, hogy milyen nyereményeink vannak, amire páros belépőt lehet nyerni. Május 15-én pénteken, tehát holnap este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében lesz az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárzenei seregszemléjének második koncertje. Az Anima Muzicé kamarazenekar játszik sokfajta újdonságot. Bejser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula művei szerepelnek a műsoron holnap este 7-kor a Dohnányi Ernő Központban. Ez az egyik koncert. A másik koncert pedig vasárnap 17-én este 7 órakor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében Csordás Klára és a Speranza vonós négyes koncertje, Liszt Ferenc, Puccini, Ravel, Fauré és Bizet műveit játsszák. Tehát pénteken Budapest és vasárnap Gödöllő, ahová jegyünk van. A tippjáték pedig a szokásos módon működik, hallgatunk egy ismeretlen zenét, és lehet tippelni a zeneszerző kilétére, de nem csak az küld helyes megfejtést, aki a konkrét zeneszerzőt, esetleg a konkrét művet eltalálja, hanem mindenki, aki megtalálja az adott korszakot, a mű jellegét, vagy bármilyen fajta fogódzót a művel kapcsolatban. A cél az, hogy gondolkodjunk ismeretlen művek kapcsán, nem az, hogy már ismert művek címét eltaláljuk. És mindenki, aki küld be megfejtést, ha megírja, melyik nyereményre pályázik, akkor van esélye nyerni is. A szokásos elérhetőségeinken várjuk a megfejtéseket. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Van viszont egy segítség is a szerző kilétéhez. A mai napon áldozó csütörtök ünnepe van. Ennek a zeneszerzőnek van egy irodalmi műve is, ami áldozó csütörtökön kezdődik. Hát, ha ez segítség valakinek.

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Elég sokan játszottak velünk, és legnagyobb megdöbbenésemre nagyon-nagyon sokan ismerték ezt a művet. Ha nem ismerném, én biztos Beethovenre tippeltem volna, de mások pedig inkább romantikusokat tippeltek, de nagyjából 90-valahány századék megírta azt, hogy Ernst Theodor Amadeus Hoffmann volt a zeneszerző, az Undine című operájának nyitányát játszotta a Kölni Akadémia zenekara, Michael Alexandre Willens volt a karmester. És igen, Hoffmann volt az, aki az Ernst Theodor Amadeusból az Amadeuszt a Mozart iránti tiszteletből vette föl, de egyébként irodalommal is foglalkozott, és az Aranyvirág cserép című műve kezdődik Áldozó csütörtökön. Az Aranyvirág cserép egyébként többé-kevésbé a varázsfúvala történetét meséli el, de állítólag Vörös Marti a Csongor és Tünde kapcsán sokat merített Hoffmann művéből, és egyébként Hoffmann az irodalom és a zene mellett képzőművészettel is foglalkozott, egyszer az állásába is került az, amikor túlságosan kemény karikatúrát rajzolt a fejebb valóiról. És gazdára találtak a nyereményeink is, a mostani szerencsés nyerteseink Udvari Antal és Ratkainé Varnai Gabriella. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy játszottak velünk, és gratulálunk a nyerteseknek, játszanak velünk holnap reggel is. És aztán Beethovennel folytatjuk a zenehallgatást, az Opus 31 numero 1-es G-dur szonáta első tételét játssza Fischer Anni.

Ludwig van Beethoven opusz 31 numero 1-es G-dur szonátájának első tételét Fischer Anni előadásában hallottuk. Hector Villa-Lobos Bachianas Brasileiras című sorozatának tokkát a tételével folytatjuk. Joël Wesse trombitál, René Michon szaxofonon játszik, és a Lyoni Nemzeti Zenekart Emmanuel Krivin vezényli.

Heitor Villa-Lobos Bahianas Brasileiras című művének tokkátáját játszott a Joël Visse és René Michon, illetve a Lyoni Nemzeti Zenekar Emmanuel Krivin vezényelt. Zárásként Dvorák Opus 101-es humoreszkét játsza Isaac Perlman és Yo-Yo Ma, illetve a Bostoni Szimfonikus Zenekar Seiji Ozawa vezetésével.

0: Antonin Dvorzsák humoreszkét Icek Perlman és Jojoma szólójával hallottuk, a bosztoni szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényelte. Ezzel véget ért már a muzsikáló délután, akik a Hebridák nyitányra szavaztak, a 7:30-as koncert elején meghallgathatják. Kollégáim Csík Gabriella és Molnár Endre nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év karmestere Farkas Róbert. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában Balassa Sándor műveiből válogatunk. Az 5 éve elhunyt Kossuth és Erkel díjas zeneszerző egy időben zenei rendezőként is dolgozott. Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. A MÁV zenekar és a Rádió zenekar legutóbbi hangversenye, zeneszerzés diplomakoncert és gyermekopera, ezek mai főbb témáink. Május 7-e Mesteri hangok, MÁV zenekar, Némely Ervi. Némely Ervi nagyon nagy név, Csengeri Kristóf mondja el a részleteket.
3: Számos ok volt, hogy miért javasoltam, hogy erre a koncertre elmennék és beszélnék róla. Az első az még csak nem is Némely Ervi személye, bár nyilvánvalóan természetesen ő volt számomra a legfőbb ok. De volt egy olyan ok, ami aztán sajnos szertefoszlott, de mindenképpen szerepet játszott, az nevezetesen, hogy az eredeti műsorban a második részt Furtwängler második szimfóniája töltötte volna ki. Hát ki nem érdeklődne ez iránt, nagyon izgatott, hogy milyen lehet. Többek között ez is vonz, de aztán másképp alakult. A végső műsor, amit pár nappal a koncert előtt adott meg Némely Ervi, az Weber Oberon nyitánya, Mendelssohn Émol hegedű versenye, Amira Abuzara szólójával és Brahms negyedik szimfóniája volt, ami egy nagyon szép műsor abból a szempontból, hogy a romantikának azt a szelidebb vonalát képviseli, tehát nem a berliózi, liszti, wagneri vonalat, hanem egy a klasszikához inkább nyitott, a klasszika felé inkább forduló vonalat, és amellett még tetejébe teljesen kronológikus ez a műsor.
2: Ezt szokták konzervatív vonalnak mondani, bár hát azt hiszem, hogy ez nem a legtökéletesebb jelző.
3: Elmondok néhányat a többi okból, amelyek nagyon fontosak. Ugye Némely Ervi egy nagyon érdekes muzsikus, amellett persze, hogy világhírű, és amellett persze, hogy egy jelentős karmester, egy kiváló karmester. Az egyik ok az, hogy alig-alig hallhattuk az elmúlt évtizedekben Budapesten. Én bizony nem emlékszem olyan alkalomra, amikor itt lett volna, mert elmentem volna arra a koncertre. Aztán nagyon érdekes ok még az, hogy ő egy karmester familiának az alapítója. Mégpedig talán a világ jelenleg leghíresebb és legjelentősebb karmester familiájának, hiszen ő az atya, és van két fiú, Pávó Ervi és Krisztián Ervi, 10 év korkülönbséggel, 1962 és 72 a két születési évszám, és mind a kettő világklasszis. Tehát Pávó jócskán járt Magyarországon, jó néhányszor, és többször meggyőződhettünk arról, hogy milyen remek karmester, és Krisztián Ervi is járt itt, ha jól emlékszem, a fesztivál zenekar élén. Aztán nagyon fontos még valami az, hogy Némely Ervi egy hónappal a 89. születésnapja előtt jött el hozzánk, és az mindig nagyon érdekes, amikor egy jelentős karmester idős fejjel vezényel, akkor megtudjuk azt, hogy hová sűrűsödött az ő tudása, milyen érlelődés történt az ő teljes pályája folyamán. Hadd mondjam el azt az anekdotát, ugye Pierre Monteux mondta állítólag a Petruska ősbemutatójának, nagyszerű francia karmestere, hogy 40 év után kezd egy karmester jó lenni. Hát itt már az a 40 év letelt, és többek között ez is nagyon érdekes volt, és még egy utolsó dolog, ami miatt nagyon fontosnak tartottam, hogy ez a bizonyos bal balti, kötőjel finn vonulat az elmúlt fél évszázad karmesteri kultúrájában egészen kivételes értékeket hozott létre. Nem csak arról beszélhetünk, hogy Arvid és Maris Jansons, a két lett karmester, akik apa-fiú páros, milyen nagyszerű értékeket teremtettek, vagy arról, hogy például Andris Nelson szintén lett karmester, milyen pompás, hanem arról, hogy a Jorma Panula istálló az milyen fantasztikus karmestereket adott a világnak, Éza-Pekka Salonen, Mikko Frank, Sakari Orámó, Jukka-Pekka Saraste, Ozmo Venske, Klaus Mekele, ezek a világ legjobb karmesterei között vannak ott, és hát ebbe a családba illeszkedik távolabbról, itt most nem finn karmesterről beszélünk, hanem egy észt karmesterről, de mégiscsak ez a balti kötőjel finn vonulat, ez nagyon izgalmas területe a vezénylésnek. Hadd kezdjem a hegedű versennyel, hogy aztán egy picit bővebben beszélhessünk Némely Ervi vezényléséről. Amira Abu Zara, az egyiptomi apa és magyar anya gyermekeként nevelkedett 20 éves hegedű művésznő, nagyszerűen játszotta Mendelssohn Émol hegedű versenyét, karcsú hangon, elegáns frazeállással, közlékenyen, rendkívüli dinamikai árnyaltsággal, minden olyan szépséggel, ami nagyon fontos ennek a műnek a megszólaltatásához, és valóban nagyon szívhez szóló és megszólító erejű volt a tolmácsolása. Ez a tolmácsolás eszembe idézte azt, hogy milyen volt ugyanez a mű akkor, amikor január 17-én Augustin Hadelich játszotta a Koncertó Budapesttel, és nem jut eszembe az az otrombaság, hogy kettőjüket összevessem. Augustin Hadelich az egyik legnagyobb élő hegedűs. De kétfajta paradigma volt ez a kétféle játék, és nagyon érdekes, hogyha erről talán egy-két szót beszélünk. Amira Abu Zara megmutatta azt, amit a többség képvisel, hangsúlyozom, és ilyen értelemben, hát ha úgy tetszik, övé az igazság. Hogy tudnénik, ez egy szelíd mű. Ez egy olyan kompozíció, amely romantikus érzelmeket és romantikus tartalmakat közvetít, de bizonyos fajta klasszikus lekerekítettséggel, klasszikus fegyelmezettséggel. Ez volna a nagy hagyomány szerintem, legalábbis a Mendelssohn Émol hegedű verseny vonatkozásában. Ehhez képest Hadelich egy dimenzió növekedést produkált, egy olyan rendkívüli erejű előadást produkált, annyi szenvedéllyel, aminél csak úgy kapottuk a fejünket, hogy hát, na hát, milyen érdekes, hogy ezt így is lehet játszani, ezt a művet. Tehát érzékelni lehetett annak, aki ott volt januárban és hordozta magában a Hadelich-féle tolmácsolás emlékét, annak feltűnhetett, hogy igen, hát most azt a hagyományt hallhattuk, amely a meghatározónak mondható. Hadd mondjak el még valamit, hogy ráadásként megszólaltatta Amira Abu Zara Özen Iszájnak a negyedik szólószonátájából a második tételt. Olyan érzékenyen, olyan kifinomultan, olyan árnyalatokban gazdagon, gesztus gazdagon, és olyan atmoszféra teremtő erővel játszott, hogy én úgy éreztem, hogy még a Mendelssohn hegedűverseny tolmácsolásnál is többet, izgalmasabbat mutatott meg magából.
2: És akkor következzenek a zenekari művek, az Oberonnyitány, illetve hát az én egyik kedvencem, a Brahms negyedik szimfónia.
3: Azt tudom mondani Némely Erviről, hogy az a bizonyos takarékosság, ami az idős karmesterek egész munkamódszerében gyakran megfigyelhető, az nála is ott volt. Tehát ugye azt mondanánk, ugye József Attilát idézve, hogy jó szóval oktasd, játszani is enged. Ez a játszani is enged, ez az idős karmestereknél azt szokta jelenteni, hogy nem ülnek rá a produkcióra. Békén hagyják a muzsikusokat. Tudják már eddigre, ott van az a bölcsesség a játékukban, hogy ő vezényel, persze, ő adja meg a nagyon sokféle tulajdonságát a produkciónak, de a hangszereket mégiscsak a zenészek szólaltatják meg. Tehát hagyja őket játszani, és ez nagyon-nagyon kreatív dolog. Lent voltak szinte a kezei, valahol úgy csípő magasságban vezényelt. Ülve vezényelt, kottából vezényelt, és ennek ellenére hallatlanul személyes volt, amit csinált, rendkívüli módon intenzív volt, és nagyon sok erő volt abban, amit produkált. Az Oberonnyitányban ez a jellegzetes mese hangulat, ugye tudni kell, hogy nem Shakespeare alapján készült Webernek az operája, Willandnak egy verses drámáját dolgozta fel akkor, amikor
2: nagyon régen bemutatták még az Erkel Színházban, tényleg egészen más,
3: mint igen, igen, az ember Shakespeare alapján. Igen, csak azért mondom, mert itt nem egészen ugyanazt a fajta hangulatvilágot kell elképzelni, bár részben igen. Tehát a mese hangulata, a hangzásnak a puhasága, a líraiság, a költőiség nagyon jelen volt ebben az Oberonnyitány előadásban, és persze a gyors részben a ritmus feszessége is, és hát rá lehetett csodálkozni, hogy milyen remekül játszik a keze alatt a MÁV szimfonikus zenekar, tehát hogy igen, csak inspiráló volt a karmesteri jelenlét. De hát ami igazán valóban nagyon élményszerű volt, az a Brahms negyedik szimfónia volt, amiről azt tudom mondani, hogy nekem ez egy régi veszőparipám, hogy szerintem nem kell eredetien játszani a Brahms szimfoniákat. Sokan azt képzelik, ezek rettentően nagyon játszott művek, és mindenki úgy érzi, hogy ahhoz, hogy ne kövezzék meg, hogy na már megint elvezényelt egy Brahms szimfóniát, ahhoz ki kell találni valami olyasmit, amivel mondjuk ki megerőszakolja a kompozíciót. Ezt nem kell csinálni. Viszont az bőven elegendő, amit Néme Jervi csinált, hogy hallatlanul benne volt a folyamatokban. Tehát nem fölülről vezényelt, nem a felületet simította végig a mozdulataival, hanem szügyig, nyakig benne volt a zenei karakterekben és a történésekben. És ez azt jelentette, hogy nagyon személyes volt az előadásmód, hogy ez alatt mit értek, az rengeteg apróság, amiket listázhattam volna, de hát ilyesmit az ember nem tesz koncert közben, és el se tudnám mondani. Tehát hallatlanul sok olyan apró részlet, nüansz, amitől az ember azt érzi, hogy igen, valaki most szól hozzánk. És ez nagyon fontos volt, és rengeteg erő volt a vezénylésében, ami nagyon megkapó volt, hogy már második alkalommal ugye a Weber nyitányban is, meg a Brahmson is azt tapasztaltam, hogy a 89 éves karmester erőt mutat. És ez az erő hiteles. És talán a legnagyszerűbbnek a második tételt éreztem. Itt mintha azon gondolkoztam magamban, hogy most gyorsabban játsza, vagy csak nagyon erőteljesen megéli az eseményeket a zenében. Mert az is keltheti néha azt az érzéki csalódást, hogy gyorsabb a tempó, hogyha az eseménydús mi volt a zenének, nagyon felszínre van segítve. Tehát nem tudom megmondani, hogy gyorsabb volt-e, vagy inkább csak nagyon rajta volt az eseményeken, és hát nagyszerű volt a finálé. Azzal a fajta sodró, erőteljes lendülettel, azzal a tömörséggel, azzal a kohézióval, ami ennek a passzakájának a sajátja.
2: A hegedű versenyből hallanak most részletet.

0: Más 8-án az Óbudai Társaskörben Selmeci György szerzői estjére került sor. A riporter Várgedő Anna a szerzőt kérdezte.
1: A hangverseny első felében a vokális zene kap főszerepet. Több énekes hangszeres művét is az Octavoice Kamara Együttes előadásában hallhatjuk. Milyen felállás ez pontosan?
2: Hát ez tulajdonképpen 8 magasan képzett énekes, annak a trendnek a képviselői, ami most világszerte látványosan kibontakozik. Természetesen zenekarral együtt ez a 4 kantáta, amelyik a műsor első felében megszólal, ezek igazából alkalmi kantáták. Picit arra törekedtem, hogy ez a szokásos fontoskodó, komolykodó atmoszféra ne legyen ezen a hangversenyen, úgyhogy a picit a szórakoztatás szellemében is próbáltam összerakni ezt a műsort. Ezek az alkalmi kantátáknak ugyanis az a jellemzőjük, hogy a komponista megéri a bizonyos alkalmakra, és aztán az élet mindig úgy hozza, hogy hát többé-kevésbé azért elsikkadnak ezek a művek, vagy méltatlan módon, méltatlan környezetben szólalnak meg. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy ezeket a műveket valóban meg lehessen mutatni. Nagyon sok ilyet írtam, és van közöttük jó is. Ez volt a műsor első felének a tervező ereje. Itt van olyan is, hogy egy családnak írtam egy kantátát, a nagyszerű, közismert tenorista Horváth István családjának, akinek Krista King a szoprán énekesnő a felesége, és 2 gyermekük is fellép ebben a kis kantátába. Vörös Sándor csodálatos anya verséből készült a kantáta. Természetesen más típusú szövegek is szerepelnek. Egy menyegzőre írtam az azonos című kantátát, amiben népi szövegek szerepelnek, és nagyon különös kollázs alkotja a szöveganyagot. Aztán van 2 Pilinszky versre komponált születésnapi kantáta. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy egy nagyon változatos, szórakoztató műfai lista alakuljon ki a koncertre, és hát ezt követi aztán a koncert valódi csúcspontja, Balog József zongoraművész a 7 zongoradarab című ciklusomat ősbemutatóként játsza. Ezek a darabok attól is talán érdekesebbek, hogy minden egyes darab ajánlása egy-egy ismert művészbarátomnak szól. Ezek közé sorolom például a nagyszerű rádiós zenei szerkesztőt, Lázár Esztert, akit most vesztettünk el éppen. A darab jóval korábban született, már mint egy 2 éve. Tény és való, hogy volt egy ilyen hátsó szándék, hogy nagyon színes, nagyon érdekfeszítő és pergő hangversenyműsor alakuljon ki.
1: Mi vonza önt igazán abban a formában és apparátusban, amit a kamarakantáta kínál? Van esetleg valami meghatározó személyes zenei élménye a műfajban?
2: Hallatlanul hiteles és praktikus műfajnak tartom a kantáta műfaját, egyházi és világi értelemben egyaránt. Viszonylag sok egyházi kantátát írok, aminek az a jelentősége, hogy olyan helyeken, olyan templomokban is megszólalhat, ahol nem áll rendelkezésre kórus, vagy nagy létszámú zenekar. Ezek a kamaraegyüttesek, kis létszámú zenekarok, illetőleg szóló énekesek, énekegyüttesek, ezek kínálják annak a lehetőségét, hogy eljut a hallgatósághoz a darab. Úgyhogy elsősorban ez az, ami vonzó benne, meg hát az az óriási műfai tradíció, ami mögötte sorakozik, és ami egy olyan korhoz köti a műfajt, amelynek még valóban organikus része volt a műélvezet. A zene még nem degradálódott fogyasztási cikké vagy szolgáltatássá, hanem ténylegesen része volt az emberek nem csak ünnepeinek, de akár mindennapjainak is. Némi zenetörténeti nosztalgia is vezérel akkor, amikor kantátát írok.
1: És ha megengedi, hogy visszatérjünk még egy kérdés erejéig a 7 zongoradarabra, ez egy igen sokszínű sorozatnak tűnik. Itt van szakralitás, játék, pogány és keresztény, komédia dell'arte, népi elemek, ősi és valami modern. Azon kívül, hogy mindegyik mű egy ajánlás, van valami zenei kohéziós erő, ami összeköti a tételeket?
2: Azon kívül, hogy talán már így idősebb koromra kialakulni látszik valamiféle nyelvi jellegzetesség, azon kívül nem igen van. A zongoradarabokat én valamiféle naplónak komponálom igazából. nem gondolom, hogy én fogom megírni a fontos zongora műveit korunknak, hiszen az ember újra és újra átéli, hogy a nagy zongora műveket már megírták. Az ember nem direkt zongora darabot ír, vagy én legalábbis nem kifejezetten azzal a szándékkal ülök le a zongorához, hogy na most írok egy zongora darabot, hanem a zongora darab az én esetemben, úgy, ha viccelni akarnék, azt mondhatnám, hogy úgy terem, hogy bizonyos dolgok zongora darabbá válnak a munkámban, akkor mikor esetleg egy nagyobb lélegzetű darabot írok, vagy akár operát, vagy akár nagyobb lélegzetű egyházi művet, annak az anyaga időnként kompozíciós munka folyamán mutatja magát, mint egy lehetséges zongoradarab, és akkor megragadom az alkalmat. Ez a dolognak a lényege, ez a naplószerűség.

0: Rádiószimfonikus zenekarának volt egy koncertje, mégpedig május 10-én, természetesen Riccardo Frizza vezényelt, volt egy vendégzongorista, Federico Collinak nevezik, és volt egy Martucci zongoraverseny, fogalmam nincs ki Martucci, de majd mindjárt elmondja Mácsai János.
1: Igen, hát azt hiszem, hogy róla érdemes a beszámolóm elején szót ejteni, mert aztán később egy nagyon jó koncertről számolhatok be, amely a MIPA-ban volt, és Respighi Róma ciklusát adta elő a Magyar Rádió zenekara, mind a három részt, a Róma fenyőit, a Róma kutyait és a római ünnepeket. De közte, mint középdarab, tehát a Róma fenyői elhangzása után meghallgathattuk Giuseppe Martucci első zongoraversenyét, ez egy D-moll zongoraverseny. Hát én se tudtam ki a Martucci, és utána néztem. Itáliai zeneszerző 1856-ban született, és 1909-ben halt meg, tehát egy igazi romantikus szerző, ennek a kornak a gyermeke, és nem is volt túl hosszú életi, ugye. Viszont a maga korában nagyon híressé vált, és tanítványa volt egyébként Respighi is, aki utólag nagyon elismerően nyilatkozik róla. Nagyon-nagyon érdekes, hogy meghallgathattuk ezt a darabot, ugyanis rendkívül tanulságos. Én úgy hallottam, hogy Kodály sokat tanított magyar nótát is azért, hogy az igazi népzenét fölismerjék a hallgatók. Hát valami ilyesmiről van szó, én ha zeneszerzés tanár lennék, én tanítanám Martuccit, ugyanis valahogy így van az, hogy ilyen zenét nem érdemes írni. Én nagyon nagyra becsülöm azt, hogy Federico Colli egyébként kitűnő ifjú zongoraművész, nagy neve van sok mindenben, komoly eredményeket ért el, a Líci zongoraversenyen komoly helyezést érte, stb. Stb. És világszerte játsza az itáliai repertoárt, és ezeket az elfelejtett darabokat is többek között. Tehát ez nagyon helyes. De hogy mi a probléma Martuccival? Valami olyasmi hasonlatot tudnék mondani, hogy ugye a Covid után nagyon sokan elvesztették az ízlésüket sajnos, és egyébként néhányuknak még máig sem tért vissza. És az ember elé tesznek egy csodálatosan szépen tálalt, megcsinált, gőzölgő gulyáslevest mondjuk, és tényleg az ember kanalazza, és akkor érzi, hogy ez itt a krumpli, ez a nokedli, ez itt a marhahús kocka, stb. Stb., de egyiknek sincs semmilyen íze, mert nem érezzük. A textúrát lehet érezni, de semmi mást. Tehát ez egy nagyon szomorú étkezés. És Martucci annak ellenére, hogy ugye hát a 19. század második felében élt Itáliában, nem írt operát. Talán egy oratóriumot igen, ez nem véletlen, ugyanis hát be van oltva dallam alkotási érzék ellen, azt hiszem. Ez a zongoraverseny mindent tartalmazott, amit egy zongoraversenynek tartalmaznia kell. Zenekari anyagokat, kontrasztanyagokat, futamokat, akkordfelbontásokat, csodás oktávozást, akkordmenetet, trillákat, mindent a világon. Gyönyörű akkordfordulatok vannak benne, Wagner gusztója szerint, de dallam egy sincs. Ez nagyon érdekes, hogy ezt hogy lehet elkerülni, hogy valaki három hangnyi dallamot ne írjon egy ilyen műben. És olasz, hát igen, ilyen szempontból rendkívül tanulságos darab volt. És milyen érdekes, hogy azok a nagy zeneszerzők, Schönberg, akik nem sokkal később azt mondták, hogy tényleg vegyük ki a dallam alkotást a zenéből, hogy ne legyen tonális vonzalmunk, tonális érzetünk. Ezt Martucci úgy csinálja, hogy megvan a tonalitás érzet, hát persze pillanatonként változik, és nincs dallam, még sincs. Ez egészen érdekes, elképesztő, furcsa akusztikai.
0: Schönbergre hivatkoztál, de Schönberg viszont azt mondja, hogy nála van dallam a dodekafon művekbe is, és azt szerette volna, hogyha azt majd később dúdolják az emberek. Ez is egy bizonyos értelme persze túlzás.
1: Hát mi az, hogy? És hogyha valaki megjegyzi a rejét, akkor hát bizony dudolhatja. Na mindegy, hát szóval ennyit Giuseppe Martucciról. Valaki mesélte nekem, hogy van egy olyan bécsi talán, vagy osztrák egyesület, amely azért alakult, hogy a méltán elfeledett műveket nehogy elővegyék. Hát nem tudom, igaz-e, de minden esetre jól hangzik. Szóval én meghallgattam egyébként a neten Martucci egyéb darabjainak is egy-egy részletét. Mondjuk vannak szóló zongora darabjai, nocturnök, amik picit szebbek, de azért ez egy Wagner és Mahler közötti elég epigon ízű zeneszerző. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon vigyázni kell ezekkel az újra felfedezett, még oly érdemes régi nagy zeneszerzőkkel is. És annyi jó darab van, amit az embernek nincs ideje meghallgatni, vagy sosem, hogy csak egy példát mondjak, nemrég teljesen véletlen a rádióban hallottam Anton Rubinstein zongora versenyét, az is D-moll hangnemű volt, remek darab, hát nem a Brahms zongora verseny, de nem sok hiányzik belőle. Hát ennyit Martucciról.
0: Respégi.
1: Respégi darabjai slágerek természetesen, hát nagyon sokat lehet őket hallani, és ebben az előadásban, ahogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadta Ricardo Frizza vezetésével, hát ő ugye a karmestere ennek az együttesnek, újszerű élmény volt tulajdonképpen, azt kell mondjam, így élőben meghallgatni az egészet, hát mindig csak részleteit halljuk a rádióban, mert tulajdonképpen egy egész koncertet kitöltő nagy élmény. Annak ellenére, hogy ez egy, most idézőjelben mondom, késői darab, tehát 1916 és 28 között keletkezett, hát amikor az említett Schönberg már ugye javában írta a dodekafon műveit, ez egy mélyen romantikus, de ugyanakkor tele modern hangzással megír darab, és ennek aztán van íze, van illata, tényleg az ember, hogyha ezt komolyan veszi, akkor ott tudja magát érezni Rómában, és látja a fenyőket, meg a kutakat, stb.
0: Vannak benne egészen érdekes furcsaságok, hogy lemezről bejátszott madárzene például.
1: Igen, igen, az a végén nagyon izgalmas részlet, és olyan meglepő is, mert a MIPA akusztikai körülmények között az ember hirtelen nem tudja, hogy ez honnan szól. És a úristen megszólalt egy mobiltelefon madár hangon, hogyha még nem lenne mobil, rögtön azt gondoltam volna, hogy berepült valami.

0: én azt hiszem, hogy Ricardo Frizza legalábbis számomra egy rendkívül szimpatikus zenész, karmester, pont úgy vezényel, ahogy jól esik, egyáltalán nem helyezi magát előtérbe, de mindig kézben tartja a dolgokat. Amikor szóló részek vannak, akkor abszolút hagyja játszani a zenészeket, nem diktál állandóan, de azért mégiscsak össze tudja fogni és vezetni rendesen az együttest. Nyilván nagyon jól próbál, mert ez az előadáson hát egyáltalán nem egy látványpékség, amit csinál, és mégis minden egybe van, mégis őrült nagyot tud szólni, ha kell, akkor dús piánok vannak, persze óriás zenekar játszott, ahol egy piánó is olyan élményszerű hangzásként szólal meg, hogy azt érdemes ilyen nagy zenekarral, mert egyszer másképp szól, mint ha kevesebben lennének.
1: Következzék egy részlet az ünnepekből.

0: zeneszerzés master diploma koncertre ment el Molnár Szabó, és ez ritkaság, hogy ilyen koncertekről is hírt tudunk adni, de azt hiszem, hogy fontos, csomó fiatal zeneszerzőről beszélünk most, magyarokról, de nem csak magyarokról, mert nem csak magyarok járnak a Magyar Zeneakadémiára.
1: Így van, és talán az is indokoltá teszi azt, hogy beszélünk erről a hangversenyről, hogy tulajdonképpen a Zeneakadémia földszintje az tele volt, tehát hogy nagyon nagy érdeklődés követte ezt a diploma hangversenyt. Ugye két koncertet adnak ilyenkor a végzősök, vasárnap volt egy kamarazenei koncert, ahol tehát kamarazenei művekkel diplomáztak, és a hétfői koncert volt a nagy zenekari. És gyorsan itt el is mondom, hogy már hosszú-hosszú évek óta a Danubia zenekar úgymond rezident zenekarként tölti be ezt a nagyon nehéz, bizonyos esetekben egyébként hálátlan szerepet, hogy a zeneszerzők diplomáját megtanulják, és Serei Zsolt, aki szintén már évek óta irányítja ezeket a koncerteket, ezúttal is ő volt a karmesteri pulpituson. És hát olyan fiatalokkal találkozhattunk ezen a koncerten, akikkel egyébként akár a Bartók Rádió közönsége, de még az is lehet, hogy az Új Zenei Újság rendszeres hallgatói, hogy meg például Erdős Boglárka, Olá Krisztián vagy Pap Mátyás nevé már akár találkozhattak is itt a Bartók Rádióban, és akit említettél, Matthew Tarapel, ő pedig Indiából érkezett néhány évvel ezelőtt, és a mestertanulmányait itt a Zeneakadémián fejezte be. De a koncert egy alkalmazott zeneszerzést tanuló zeneszerző, Kocsák Gergely a 8. napon című filmhez komponált zenéjével kezdődött, és aki rendszeresen jár az alkalmazott zeneszerzés tanuló diákoknak a koncertjeire, tudhatja, hogy ilyenkor a film mert le is vetítik, tehát hogy a Zeneakadémia nagyterembe látjuk a filmet, és a zenekar pedig élőben alá muzsikálja, vagy alá kíséri ezt a filmet, ami egyébként nem egy természetes szituáció a filmzene szempontjából, mert ma már nem az van, mint régen, 40-50
0: éve. Zongoráztak.
1: Vagy pedig az, hogy a karmester tényleg a vetített vászon előtt vezényelte, és azt vették fel, hanem most már képkockáról képkockára odarakják a megfelelő zenei effektust a film alá. Tehát, hogy ilyen formában hangzott el. Ez a 8. napon című kompozíció, a 8. napon című francia animációs filmhez készült, ami egy 2023-as film, és megnéztem, hogy 2024-2025-ben hát tulajdonképpen díjak tucatjait söpörte be, tehát hogy ez egy nagyon jól ismert animációs film, van is zenéje, egy Thomas Peyrounet nevezetű orgonista komponálta. Na most Kocsák Gergely teljesen másfajta zenét képzelt el ehhez a filmhez, mint az eredeti alkotó, azt hiszem ez így rendben is van. Az már egy másik kérdés, hogy itt egy ilyen furcsa kényszer, hogy szimfonikus zenekari művel kell diplomázni, ugyanakkor ez a film nem biztos, hogy igényli a szimfonikus zenekari hangzást. Ezt át kellett úgymond ugornia a hallgatónak vagy a nézőnek, hogy ez a diszkrepancia, ez tulajdonképpen végig fennmaradt. Ugyanakkor meg, hogyha az ember nem nézte a képet, hanem csak hallgatta a zenét, akkor meg kellett állapítania, hogy ez a híres, nagy hollywoodi szimfonikus zenei stílusnak egy nagyon virulens, nagyon jó technikával megírt változata. Azt mondhatjuk, hogy Kocsák Gergely Rózsa Miklósnak és mondjuk John Williamsnek méltó örököse. Tegyük hozzá, hogy minthogyha a szimfonikus zene úgy általában egyébként kezdene kiszorulni a modern filmgyártás gyakorlatából. Utána következett Erdős Boglárka, egy egészen izgalmas nagyzenekari alkotása. Francia címet adott a darabjának, aminek mondjuk a magyar címe az lehetne, hogy a semmi vonzása, vagy az üresség, gravitáció, az üresség vonzása, és az, hogy francia címet adott, az egyben utal arra is, hogy Erdős Boglárka az elmúlt egy évben, két évben erősen a francia spektrális zeneszerzés technikáinak az elsajátításával kezdett el foglalkozni, és ilyen értelemben ez egy új hang az ő pályáján, ez egy új szín lehetőség az ő pályáján, és én azt érzékeltem, hogy ha nem is ismerem ezt az életrajzi hátteret, fogalmazunk így, akkor is érezhető volt a darabon egyfajta frissesség, érződött az érdeklődésnek a frissessége, az érdeklődésnek az izgalma, ugyanakkor semmiféle experimentális esetlegességet nem lehetett érzékelni, tehát hogy egy nagyon kiforrott, szerintem Erdős Boglárkára amúgy is jellemző, hogy nagyon jól érzi az arányokat, nagyon jó az időérzék, az arányérzéke az egészen kivételes, és gondolom, hogy taníthatatlan, tehát hogy ez egy veleszületett érzék, és ezek a tulajdonságok, ezek nagyon szépen érvényesültek ebben a zenekari kompozícióban.
0: Horváth Balázs volt az, aki érdeklődött a francia eme irányzat iránt.
1: Így van, így van, irányzat. Így van. Hát én onnan tudom, hogy nemrégiben a Zeneakadémia zeneszerző szakosai Erdős Boglárkával és másokkal kiegészülve kint voltak Párizsban, és az Irkánban is voltak, és hogy kurzusokon vettek részt, tehát hogy ezt a majdani Erdős Boglárka életrajzíróknak mondom, hogy ez egy dokumentálható, valódi kapcsolatfelvétel a francia zenével. És utána jött Matthew Tarapelnek a zongora versenye, amit Humei Huang adott elő, a Zeneakadémián tanuló zongorista, illetve a Danubia zenekar, és Matthew elárulta ezzel a darabban kapcsolatban, hogy alapvetően három dolog foglalkoztatta, vagy érdekelte ennek a műnek a komponálásakor, ez az európai romantikának a zenei stílusa, ez egy elég tág fogalom, tehát most nem tudjuk, hogy most Schumannra gondolt, vagy Rachmaninovra, az indiai zene, azt hiszem ez is elég tág fogalom, tehát hogy nagyon sokféle indiai zene van, és egy harmadik dolog a heavy metal, amire szintén elmondható, hogy nagyon sokféle heavy metal stílus létezik, de hogyha ebből a háromból lesz-e egy érvényes autonóm zenei nyelv, az persze kérdés, és kérdés maradt a koncert után is. Azt gondolom, hogy Matthew Tarapelnek a zeneszerzői nyelvének tulajdonképpen nem is az a legfőbb kérdése, hogy miből inspirálódik, tehát egy távoli országból érkező alkotó azért jön ide Európába, azért jön nyugatra, hogy kicsit a nyugati zenével is kapcsolatba kerüljön, ez teljesen rendben van, egyébként még ezt éreztem a leginkább hallható ennek a, tehát a nyugati romantikus zenének a hatását. A másik kettő azok inkább ilyen színelemként voltak jelen, és egy picit olyan rendezetlen, olyan kuszának tűnt a kompozíció, mint kompozíció. Tehát, hogy ötletek jöttek egymás után, de kicsit olyan szervetlennek hatott az egész. Azt gondolom, hogy neki más lehet a zenei idővel kapcsolatos beidegződése, mint mondjuk nekünk itt Európában. De majd meglátjuk, hát még hosszú az élet. És akkor a szünet után következett még két darab, Olá Krisztiántól szintén egy zongoraverseny, ennek a magyarra fordítom a címét, akkor Hasadás. Olá Krisztián a nevét talán a hallgatók inkább jazzzongoristaként ismerik, de ő a Zeneakadémia BA tagozatát alkalmazott zeneszerzés szakon végezte, és a master szakot pedig klasszikus zeneszerzés szakon.
0: Ez érdekes.
1: Ez egy érdekes, hogy sokan a mastert az alkalmazott zene után inkább klasszikus zeneszerzésen fejezik be, és hogy már évek óta kísérletezik a preparált zongorával, mint médiummal, és nem úgy kezeli a preparált zongorát, mint ahogy mondjuk 80 évvel ezelőtt elkezdte kezelni John Cage, tehát hogy ő nem ezt a kicsikét ilyen gamellán hatású ütőhangszert keresi a zongorában, hanem egy olyan instrumentumot, ami a preparációk révén másfajta hangrendszert tud létrehozni, ugye, mert hogy ezek a húrok nyúlnak is azáltal, hogy valamilyen tárgyat a húrok közé feszítek, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül kísérletezett ki egy olyan hangrendszert, amit preparáció révén hoz létre, minden egyes billentyűnek megcsinálta a preparációt, és ezeket a hangokat rögzítette, és most egy MIDI zongora segítségével tulajdonképpen meg tud szólaltatni egy preparált zongorát. És ez a preparált zongora hang, és a valódi zongora, az most úgymond egy időben került felhasználásra, rá volt helyezve egy nagy MIDI billentyűzet a zongorának a fedelére, és Kis Péter, aki egészen fantasztikussal megtanulta ezt a technikailag is nagyon nehéz darabot, ő játszotta a hagyományos zongorán, és ezen a preparált zongora hangokat tartalmazott az MIDI zongorán, és ennek a két hangzásnak az összekapcsolása, a viszonya, az eltérése, a kommunikációja, vagy a kommunikáció képtelensége, ez hozta létre tulajdonképpen a darabnak mondjuk azt, hogy a dramaturgiáját, és én azt vettem észre, hogy Olá Krisztián többféle folyamatot indít el párhuzamosan egy időben, zenei folyamatot, és ezeket nagyon következetesen viszi végig, és ezek a rétegek, ezek nagyon izgalmasan találkoznak, csúsznak el egymástól, vagy kapcsolódnak össze. Egy nagyon komoly, nagyon mély munkának érzem, egy olyan munkának, aminek ismerem valamennyire az előzményeit is, de látom ennek az új instrumentumnak úgymond a lehetőségét. Tehát én azt gondolom, hogy Olá Krisztián most egy olyan kompozícióval rukkolt elő, ami nem csak, hogy összefoglalja az eddigi kutatásait, hanem bizonyos értelemben kijelöli magának a folytatást. Ugye Erdős Boglárka meg egy olyan kompozíció jelentkezett, ami inkább egy kezdetnek lehet a prezentáns műve.
0: És végül lehet pedig alapítani, hogy hány fokú skálák jönnek ki, mert ugye nagyon érdekes, hogy a zenetörténetben volt 31 fokú rendszer, egy oktávon belül 53, Harry Parch például 43 fokú skálát próbált kialakítani. Meg tudtad számolni, gondolom az én nem.
1: De azt nem tudtam megszámolni, de az oktávot ő is 12 egységre osztja ezen a zongorán, csak a távolságok nem ugyanolyanak. Tehát nem egyenletesek a távolságok.
0: Kicsit olyan, mint az indiai zene.
1: Igen.
0: Hát, már itt indiai zene szerzőről is beszéltünk.
1: Igen. Mutassunk majd egy olyan részletet, ahol hallatszik ez a fajta másik hangkészlet. És végül Papp Mátyás kompozíciója hangzott el, Asperitas névre keresztelte ezt a művet, ami valószínűleg semmit nem mond, de ez egy közelmúltban leírt, elnevezett, identifikált felhő típus, tehát hogy ez egy meteorológiai jelenség. Én azt gondolom, hogy a címtől el lehet nyugodtan tekinteni, mert ez a darab, ez számomra a hangzásban lévő erőről, és az erő lecsillapítása a nyugalomban rejlő fenségességről szól. És ennek a két szélső értéknek egy nagyon finom, nagyon apró változásokon keresztül zajló pulzációja. Olyan mű, amiről azt gondolom, hogy talán Papp Mátyás azért is járt a Zeneakadémiára, hogy garantáltan legalább egy zenekari műve belátható időn belül elhangozzon. Tehát, hogy érzem azt, hogy nagyon tudta, hogy mire akarja használni ezt a médiumot, amit úgy nevezünk, hogy szimfonikus zenekar. Tehát összességében ez egy egészen magas színvonalú diploma hangverseny volt. Azt gondolom, hogy a közönség hangulata is, reakciója is visszaigazolta ezt a színvonalt.
0: Következzék most egy kis részlet Olá Krisztián művéből.

0: A szépség és a szörnyeteg, érdekes cím, az embernek a Lúdanyó mesé jut eszébe, legalábbis nekem, Ravel műve. Lehet, hogy 20-30 évvel később majd utánunk Tóth Péter műve fog eszébe jutni elsősorban a hallgatóknak. Lehetséges ez? László Ferencet kérdezem.
1: Én azt gondolom, hogy akik ma hallgatják ezt a műsort, és akik majd 20-30 év múlva visszatekintenek, azért elsősorban a Disney rajzfilmre fognak gondolni, a Szépség és a Szörnyeteg cím hallatán, és adott esetben akár az ehhez kapcsolódó musicalre, de ez nem jelenti azt, hogy Tóth Péter nem végzett egészen remek munkát most, hogy az Eiffel Műhelyházban közönség elé bocsátotta új gyermekoperáját, a Szépség és a Szörnyeteget, amely úgy kapcsolódik a klasszikus meséhez, hogy azért részben egész más is. Mert hogy ez a Szépség és a Szörnyeteg, miközben az alaptörténet valójában változatlan, vagyis egy meg kell váltani egy fiatal lánynak a szerelmével egy szörnyeteggé varázsolt ifjút. Nos, tehát miközben ez a történet nem változik, maga a mese átkerül mondjuk így az 1001 éjszaka világába, persze olyasfajta 1001 éjszaka világába, ahol az utazó kereskedőnek a lányait Magdának, Lénának és Violának hívják, vagyis nem tipikusan közel-keleti keresztneveket viselnek. De ez mind mellékes ahhoz képest, hogy Tóth Péter és Mechler Anna közös munkája egy olyasfajta gyermekoperát kínál számunkra, amely a műfaj összes elvárásainak megfelel. Ugye a gyermekoperákkal kapcsolatban léteznek olyan elvárások, amelyeket valószínűleg jó lenne egyébként a felnőtt operákkal kapcsolatban is érvényesíteni, mint például, hogy nem lehet unalmas, le kell kötnie a figyelmet, nem lehet túl hosszú, és szükséges, hogy legyenek benne melódiák.
0: Én gyermeknek érzem magam.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy egy kor fölött a felnőttek is igénylik az ilyesfajta operákat, de a gyermekek számára viszont létfontosságú, hogy ilyen legyen az opera, hiszen csak ebben az esetben van remény arra, hogy egyrészt leköti egy órára őket a produkció, másrészt pedig, hogy valami reményt kapjunk arra, hogy később is legyen kedvük belépni az operába. És Tóth Péter műve ilyen operát kínál most számunkra, nem egészen olyat, mint amit mondjuk a Tóthék pár évvel ezelőtt megkomponált, és ugyancsak az Eiffel Műhelyházban bemutatott Tóthék kapcsán elsőrenden várnánk tőle. Ez egy másféle, sokkal populárisabb, nagyon kevés idézettel, sőt gyakorlatilag az idézetek minimumával dolgozó gyermekopera, amely léptennyomon fölkínál számunkra dallamokat. Én bevallom őszintén, rossz a memóriám, de a zárókórusnak a dallamát azt utána még két napig a fülemben őriztem. És ráadásul egy ilyen gyermekoperánál létfontosságú, ez megint olyasmi, ami a felnőtt operáknál is fontos lenne, hogy maga az előadás, a rendezés fogyasztható legyen. Ezzel kapcsolatban felnőtt produkcióknál szoktunk engedményeket tenni. És itt most az történt, hogy Toronykői Attila úgy állította színpadra a darabot, amelynek igazából a központi főszereplője az operaház gyermekkórusa, hogy volt alkalmunk arra, hogy eszünkbe jusson a kicsivel korábban színpadra bocsájtott, ugyancsak általa rendezett kis kéményseprő. Mert hogy akár a gyermekek mozgatásában, akár a, mondjuk így a csoportos koreográfiában léptennyomon előkerültek olyan ötletek, amelyeket ott már sikerre vitt, és amik itt is igen jól elműködnek. És így, hogy az előadásnak a játék része és az énekelt része ilyen jól egymásra talál, valójában az a 45 perc, amely ennek az operának a játékideje tényleg elsuhant. Említettem, hogy a főszerep tulajdonképpen a gyermekkórusé, hiszen még a lányok, az általam már nevesített lányok is, mintha onnan emelkedtek volna ki, és miközben azzal kapcsolatban érezhetünk egy pici problémát, hogy az operába immár viszonylag régóta betette a lábát az elektronikus hangosítás, ami semmiképpen nem egy üdvözlendő fejlemény. Ha jól emlékszem, az is egy gyermekoperával történt, amikor debütált ez a szörnyűség ebben a közegben, az a Humperdinck-féle Jancsi és Juliska volt, de ezzel együtt is az énekesi produkciók, főleg a kórus részében nagyon jók voltak. Ráadásul volt két felnőtt férfi énekesünk is, ugye a gyermeklányokhoz és a gyermekkórushoz két felnőtt szereplő is társul, egyrészt az apa szerepét éneklő Fülep Máté, másrészt pedig a szörnyetekként két formában is színre lépő fiatal tenorista Papp Balázs, akik közül én különösen Papp Balázst emelném ki, akinek a tenorjában van valami operettes íz. Magam ugyan nagy operett kedvelő vagyok, úgyhogy a részemről ez nem egy dehonestáló fordulat. Az nyilvánvaló, hogy komoly opera szerepeknél ezen majd dolgozni kell. De egy gyermekoperában kifejezetten megkönnyítette a szerethetőséget ez a nagyon közvetlen hangadás. És még mindenképpen meg kell említenem, ugyancsak voltak éppen kontinuitásban a kis kéményseprő produkcióval, hogy az előadásnak a karmestere a gyermekkórust is vezénylő Heiser Nikolett volt, akiről kiderült már akkor a Britten Opera kapcsán is, hogy a zenészekkel is jó kontaktust tud létesíteni. Ám de ennél is sokkal fontosabb, és ezen a mostani bemutatón különösen érzékletessé vált, hogy a gyerekekkel való kapcsolattartása az nem egyszerűen csak a karnagy és a kórus kapcsolattartása, hanem van egy olyasféle szeretetteljes viszony, ami nyilvánvalóan egy gyerekkórus esetében nagyban megkönnyíti a produkciónak, nem egyszerűen csak a minőségi, de ugye az átélt jellegét is. És természetesen elmondanám, nevesíteném a három lánynak a megformálóit, akik az általam látott premier előadáson Bede Lina Zsófia, Turi Johanna és Turi Brigitta voltak.

Következik még egy hangkép. Május 9-én tartották Thomas Adès mesterkurzusának a záró koncertjét. Ezen hangzott el Adès Chamber Symphony című művének magyarországi bemutatója. Ebből idézünk egy részletet.

0: Eddig tartott az új zenei újság. Várgyöd Ön a társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Arvo Pärt és Szergej Rachmaninov szerzeményei mellett Bartók Béla harmadik zongora versenye is felcsendül. A szólót az izraeli Boris Gildburg játsza. Vezényel az orosz-brit Vasilij Petrenko. Szimfonikus muzsika. Ma este 20 óra 34 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Holnap 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában Balassa Sándor műveiből válogatunk. Az 5 éve elhunyt Kossuth és Erkel díjas zeneszerző egy időben zenei rendezőként is dolgozott. Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 19 óra. Bartók Rádió zenei díj 2026.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Mai műsorunkban Farkas Róbert karmester a vendégünk. Idén ő kapta a Bartók Rádió zenei díját az év karmestere kategóriában. Gratulálok, és köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ózdon születtél. Mikor jutott először eszedbe, hogy karmester legyél, hogy ne valamilyen hangszeres pályát válasz magadnak?
3: Hát az még nem Ózdon jutott eszembe. Én Ózdon tényleg csak megszülettem, nagyjából egy éves koromig éltünk ott. Nekem az édesanyám ózdi, az apám pedig hevesi, és hevesen nőttem fel, és ott töltöttem a gyerekkoromat, és az általános iskolát is, meg a zeneiskolát is ott végeztem. És hát nem karmesterként képzeltem akkor még az életet, nem is tudtam róla, hogy karmesterré lehet válni. Úgyhogy én zongorázni kezdtem először, és aztán a konziban szolfészen elmélet szakra felvételiztem, plusz zongora, és azt hiszem, hogy ez itt a kulcs abban, hogy valamikor pedig karmester lettem, mert én azt gondolom, hogy a vezénylés az egy olyan dolog, ami csak egy folyamat eredménye lehet. Tehát a kórus éneklés az mindig végigkísérte az életemet. Tehát a hevesi általános iskolában kórusban énekeltem, aztán a miskolci konziban a főiskoláról elsős koromban kaptam egy meghívást, hogy a Bartók kórusban énekelhetek, tehát akkor az ott ment tovább, aztán a Bartók konziban Ugrin tanár úr kórusában énekeltem. A Zeneakadémiát az pedig már kórusvezetés szakon végeztem. Hát ekkor már voltam 18 éves, és még mindig nem gondoltam a karmesterségre, viszont a rengeteg oratórium, amit elénekeltünk akkoriban, az vitt ebbe az irányba, hogy akkor viszont, ha tényleg a teljességet akarom megélni, és azt gondolom, hogy a teljesség az a zenekar és az emberi hang keveredéséből áll elő a színpadon, akkor muszáj, hogy megtanuljam a vezénylést is, és azt hiszem harmadikos karvezető voltam, amikor először felvételiztem karmesterszakra, akkor még nem vettek fel, viszont fölvettek 5 embert, ami miatt a következő 2 évben nem volt karmester osztály meghirdetve. Tehát rengetegen vártunk, hogy újra ki legyen írva a felvételi, és amikor pont lediplomáztam 2005-ben karvezből, akkorra lett kiírva, és valami 36 jelentkező volt, ami egy abszolút, egy ilyen csúcs szám volt akkor a karmesteri felvételizők között, és akkor engem első helyen vettek föl karmesterképzőbe, és én azt egy évig csináltam itthon Magyarországon, és aztán pedig elmentem Berlinbe az Universität der Künstére, és végül ott fejeztem be a karmesterképzést, mármint a tanulmányát annak.
2: Tehát jól értem, hogy alapvetően a repertoár vonzott erre a szakmára? Vagy az együtt muzsikálás lehetősége? Mert ugye a karmester tulajdonképpen csak az együttes élén tud létrehozni valamit. Tehát ő önmagában egy néma hangszer.
3: Ez pontosan így van. Tehát karmester zenekar nélkül nem létezik. Zenekarok léteznek karmester nélkül, de minél nagyobb az apparátus, annál fontosabb szerepe van a karmesternek. Az oratórikus művekben, amiből az én vonzalmam tényleg valóban kialakult, az egy olyan, az a fajta műfaj, ahol tényleg nagyon fontos, hogy valaki összetartsa ezt az egészet. És tény, hogy ha egy művet kell említenem, ezt mindig elmondom, ez a Verdi Requiem volt. Amikor a Verdi Requiemet énekeltem a tenorszólamban, az akadémia kórusában, és közelebbről megismertem ezt a zenét, akkor mondtam azt, hogy akkor muszáj megtanuljak zenekart is vezetni, hogy azt a művet el tudjam vezényelni valamikor.
2: Milyen volt a zenei élet a te környezetedben, gyerekkorodban, családodban, a városokban, ahol éltél és tanultál? Tehát, hogy hol találkozhattál ezekkel a művekkel, azon kívül, hogy néha-néha volt módod részt venni az előadásukban?
3: Én ezekkel a művekkel nem találkoztam. Tehát én úgy nőttem föl, hogy Heves egy kisváros volt, ahol szerencsére volt egy zeneiskola, de alapvetően én a cigányzenében szocializálódtam. Akkor valamit mindenki játszott körülöttem, gitár, tambura. Én imádtam két kanálon vagy kupán ritmust játszani és énekelni, és körülöttem táncoltak az emberek, és mindenki nagyon szerette a zenét, én is. Akkoriban még a filharmónia abban a jófajta rendszerben működött, hogy minden kisvárosban, vagy nagyon sok kisvárosban voltak szervezve filharmóniai koncertek. És mivel én egy ének-zene tagozatos általános iskolába jártam, így volt ezekre a filharmóniai koncertekre bérletünk, és így találkoztam először a klasszikus zenével, ami engem mindig elvarázsolt, és nagyon-nagyon tetszett, de még akkor sem volt ez egy biztos dolog, hogy akkor én belőlem zenész lesz. Valamikor ez ilyen 11-12 éves koromban lett egészen biztos, hogy zenei pályára szeretnék menni, meg egyáltalán az is, hogy pályát lehet választani meg, tehát, hogy az én környezetemben én vagyok az első, aki végigment egy teljes képzés sorozaton, tehát egy, mondhatjuk, hogy első generációs értelmiségi vagyok. És valahogy ahogyan én ezt megtaláltam, illetve az a zeneiskolai tanárom, akit Bárán Csillának hívtak, zongoratanár, ő nagyon megszeretette velem magát a zongorázást, és volt egy másik tanárom, aki pedig a szolfés szakra készített föl, őt Wagner Erzsébetnek hívták, és valahogy az ő hatásuk az egy nagyon-nagyon erős húzóerő volt nekem, hogy kinyitották a szememet, hogy Heves városán kívül milyen élet van, és hogy hogyan lehet pályát választani az embernek, és mit jelent zenésznek lenni. És akkor valahogy nekem így beindult ez a folyamatos menés vágyam a zene után, illetve ahogyan a zene, mint mozgatórugója lett az életemnek, az abból adódó lehetőségekkel való élés az folyamatosan jelen volt.
2: Beszélgetésünk előtt egyeztettünk arról, hogy milyen zenei részleteket hallgassunk meg, és az egyik javaslatod Richard Strauss Zarathusztrája volt, ami egy annyira elementáris erővel bíró mű, hogy szerintem sokakat akár ez is vonzhat a karmesteri pulpitusra, kisfiúként, kislányként elképzelni, hogy ott állok, és én irányítom, én ütöm be ezeket az akkordokat.
3: Na, viszont nekem pont ilyen kisfiúként elképzelt dolgaim nem voltak erről, tehát, hogy mivel nem ismertem a lehetőségét, ezért mondtam, hogy szerintem ez egy folyamat lehet, és amint az ember egyre több mindent eljátszik, egyre több mindent megismer, nyilván akkor elénk kerülnek egyre fontosabb kompozíciók, és a tudásunk is egyre nagyobb, meg a rálátásunk az egészre. Nyilván kell hozzá egy nagyon stabil karmester technika is, amivel ezeket a műveket el lehet vezényelni, illetve egyszerűen nyilván ez a vágy egyre jobban fokozódik, tehát hogy az, hogy a Zarathustrát el lehet vezényelni, az nyilván most már egy ilyen mérföldkőként éltem meg, amikor először csináltam, azt hiszem először egyébként Madridban vezényeltem. Nem ez a gyerekkori fantáziálás, hanem ez nekem egy sokkal inkább felnőttkori tudatos munkának az eredménye.

0: Rihás Strauss Zarathusztrájának részletét hallottuk, Farkas Róbert a vendégünk, ő vezényelte az iménti felvételt. Farkas Róbert kapta a Bartók Rádió zenei díját idén, az év karmestere kategóriában. Jelenleg a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmestere vagy, és rengeteg hazai és külföldi együttes élén álltál már. Vezényelted a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát, a Danubia zenekart, a Nemzeti Filharmonikusokat, a Fesztivál zenekart, Horvát Rádió zenekarát, a Zágrábi Filharmonikusokat, Madridban visszajáró vagy. Van-e kedvenc termed?
1: Ez egy jó kérdés. A Zeneakadémia nagy terme az egy szentély számomra. Azt hiszem, hogy amikor először álltam ott karmesterként, és az pont a MÁV zenekarral volt egyébként a Covid alatt az első beugrásom, nyilván az egy ilyen extra nagy örömmel töltött el, hogy újra arra a színpadra léphetek. De igen, hát mivel Berlinben éltem 16 évet, a Berlini Filharmóniának a nagy terme az mindenképpen így egy csúcs terem. Nem a szépsége, az akusztikája miatt, meg egyáltalán a befogadó képessége miatt, meg hát az a rengeteg koncert, amit én ott megéltem, meg rengeteg próba, amit végignéztem a világ legfontosabb karmestereivel, illetve szólistáival, az egy nagyon-nagyon meghatározó helyszín az életemben. De Berlinben ugye én a Concerthaus zenekarnak voltam az asszisztense, illetve Fischer Ivánnak voltam az asszisztense a Concerthaus zenekarnál. Esztétikailag az egyik kedvenc termem a Concerthaus Berlinben, a Gendarmenmarkton. Nagyon sok termet szeretek. Egyébként a zágrábi Lisinski koncertterem is egy, nyilván az egy extra fontos helyszín az életemben, ott kaptam díjat.
0: Karmester versenyen.
1: Így van, a Matacsics versenyen ott harmadik helyezést kaptam, illetve volt egy külön díj, amit a Horvát Zeneszerzők Társasága ítélt nekem a kötelező darab legjobb előadásáért, illetve ami számomra a legfontosabb díj volt, zenekarban a verseny végén volt egy titkos szavazás, és a zenekar engem szavazott meg az ő saját kedvencének, úgyhogy nekem kvázi ez volt az a díj, amiben egy picit azt éreztem, hogy oké, akkor végül is a lényegét megnyertem a versenynek.
0: Ha arra gondolunk, hogy mit csinál egy karmester, akkor szerintem a legtöbbünknek az a kép jelenik meg, hogy frakban kivonul a színpadra a zenekar elé, és felemeli a kezét a pálcával, és beint. Te életrajzodat nézve kiderül, hogy nagyon sok minden mást is csinál a karmester, és nagyon sok minden pozícióban lehet egy karmester. Vezető karmesterként is működsz, asszisztens karmesterként is kipróbáltad magad, vendégkarmesterként is gyakran hallhatunk. Mi a különbség ezek között a tevékenységek között? Melyikben mi az, ami téged vonz?
1: Volt szerencsém Fischer Iván asszisztensének lenni 7 éven keresztül, a fesztivál zenekarnál is, és a Concerthausnál, mint mondtam. Ennek köszönhetően ismertem meg Európa és világszámos koncerttermét. Nyilván, hogyha Fischer mellett, illetve akit nagyon-nagyon szerettem asszisztálni, ő Dimitri Kitajenko volt, hogy mit csinálok, nyilván ugyanúgy megtanulom a műsort, ahogyan ők is. Tehát egy óriási repertoárépítés történt ott. A feladatom az mindig az volt, hogy voltak éppen egy külső kontroll legyek a karmester számára, mert az a pozíció, illetve a színpad maga, ahol a karmester áll, egész más hangképet kap, mint az, aki a teremben hallgatja a dolgot.
0: Tehát te vagy a fő karmester külső füle.
1: Így van, egy külső fülként működik az asszisztens.
0: És akkor itt van a vezető karmesteri pozíció és a vendégkarmesterség. Az egyiknek az az előnye, hogy mondjuk egy hangzást lehet felépíteni, egy egész repertoárt, zenekart fejleszteni. A másik pedig talán megvan az az izgalma, hogy egy-két-három próbával kell megvalósítani a zenei elképzelést.
1: Igen, azért a vendégkarmesterséget ismertem többször, tehát hogy úgy kezdődik inkább egy karrier. A vendégkarmester az mindig nagyon izgalmas, mert tényleg akár ismeretlen együttesekhez megérkezik az ember, és én azt gondolom, hogy az első 2 percben eldől az, hogy kialakult a meggyőződés egymás felé. Nagyon gyorsan be kell tanítani egy zenekart mindig, tehát nincs idő túl sok sztorizásra, meg beszélgetésre, meg ilyen, meg olyan képes. Szerintem a zene az egy nagyon fontos először paraméterek alapján működő dolog. Hosszú, rövid, gyors, lassú, halk, hangos, ezek így most nagyon száraznak hangzó dolgok, de ezek azok az eszenciális dolgok, amik eldöntik, hogy aztán összeáll-e egy egységes játékmód. Aztán utána jöhetünk a fantáziaképekhez, meg a kifejezéshez, meg asszociációkhoz. Ezek is mind nagyon-nagyon fontosak, hozzá tudnak tenni, de először meg kell teremteni a pontos játéknak a hátterét. Szóval a vendégkarmesternek ez a lényege, általában nyilván ez egy 3-4 nap, amíg ott van az ember egy zenekarnál, aztán elköszön, és ha szerencséje van, akkor újra visszahívják, és mindig ez egy, természetesen ez egy nagyon fontos jelzés, hogyha kap visszahívást egy karmester. Most a vezető karmesterség az egy hosszabb folyamat. Ott már a szezonban több koncertet előre el kell képzelni, és előre át kell gondolni, hogy mit szeretne játszatni az ember. Én ebben nagyon szerettem mindig nagyon sok időt eltölteni azzal, hogy milyen koncepció alapján szeretnék egy évadot felépíteni. Amiben az is beletartozik, hogy egyszerűen nagyon sok időt azzal töltöttem, hogy hiába ismerem ezeket a műveket, elkezdtem egymás után meghallgatni őket otthon, hogy jól hangoznak ezek egymás után, jó a hangulata, sokfélét kap az ember, vagy beáll, és mondjuk unalmas lesz, vagy túl kaotikus, vagy van valami rendszer az egészben. És azt gondolom, hogy a rendszer az mindig jót tesz az életben is, és a színpadon is, és bármilyen fajta gondolkodásban. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Milyen viszony ideális szerinted a karmester és a vele együttműködő zenészek között?
1: Én mindenképpen a partner oldalán állok. Na most visszalépek egy nagyon nagyot. Azt gondolom, hogy ha az ember úgy nő fel, hogy kirekesztést tapasztal a környezetében, vagy rasszizmus tapasztal a környezetében, ahol kisgyerekként beskatujáznak valahová, és azt hiszik az emberek, hogy akkor te ahová születtél, az is maradsz mindig, és nem tudsz nagyot lépni, és nem tudsz változtatni az életeden. Én ezzel ellen már általános, sőt óvoda óta küzdöttem, és az általános iskolában is. Az első nap engem és egy másik cigánylányt az utolsó padsorba ültettek be, hiába szerettem volna az első padsorba ülni, azt mondták, hogy nekünk ott kell ülni. Az mérhetetlenül zavart engem, aztán eljutottam oda valamikor, hogy már az első padban is ülhetek, amikor meg osztályvezető teljesítményeit hoztam, akkor meg már a kulság azt kérte, hogy az utolsó padsorból nézzem az órákat és hallgassam. Én mindig rettenten közvetlen voltam. Én nem féltem az emberektől, és nem szerettem különbséget tenni az emberek között soha. Ezt is várom el az emberektől. És azt gondolom, hogy karmesterré válni, ez megint először zenésznek kell lenni. Pillanatok alatt szeretem megismerni a környezetemben lévő embereket. És ugyanezt érzem a zenekaroknál is, hogy én is zenész vagyok, ők is zenészek. Nem érzem, hogy az az egy négyzetméter, ahová én fölállok, az megváltoztatná az én zenészségemet. Én nagyon szeretem az embereket szemmagasságban kezelni, ahogy ezt a német mondja, in Augenhöhe, mert egyek vagyunk. És én nélkülük nem működök, ők nélkülem nem működnek, tehát ezt csak partner viszonyban tudjuk együtt csinálni.
0: Milyenek a hierarchikus viszonyok az operaházban? Az a karmesterségnek egy nagyon speciális helyszíne.
1: Az egy másik helyzet. Én amikor befejeztem az UDK-n a tanulmányaimat Berlinben.
0: A német egyetem.
1: Az a berlini egyetem, a művészeti egyetem, Universität der Künste. Akkor én először kaptam egy telefonhívást, hogy a Staatsoperben szükségük van egy korrepetitorra, és akkor Sosztakovics Moszkva Cserjomuski zongora kivonatát elküldték nekem. Én azt megtanultam szinte kotta nélkül, és elmentem és elzongoráztam nekik, és ott emlékszem, hogy néztek, és ezt most tényleg ennyire megtanultad? Ez volt a feladat, hát persze, hát én szeretem ezeket, meg a szolfész szakasz nagyon fontos volt ebben, mert a készségfejlesztés, az énekelni, zongorázni egyszerre, az egy ilyen, abból sokat csináltam. Nyilván ott asszisztens lettem. Ott nagyon erős volt ez a hierarchia, hogy a korrepetitor, a második kapellmeister, az első kapellmeister és a generál muzikdirektor, a főzeneigazgató, hogy ott milyen viszonyokban vannak leosztva ezek a feladatok. Aztán néhány projekt után a Staatsoperben én a Heidelbergi Operaházba kerültem korrepetitorként, és illetve akkor is egy asszisztens feladatra kértek fel, egyik napról a másikra éppen Bach Voltemperiertes Klavier első kötetét hallgattam, az egyik barátom játszott a Berlinben, és ezen a koncerten kaptam egy SMS-t az előző karmester főnökömtől. Itt ez a telefonszám, a Heidelbergi Opera, hív fel őket most, bármit kérdeznek, mondj igent. Felálltam, kimentem a koncertről, fölhívtam, megkérdezték, hogy tényleg ott dolgoztam a Staatsoperben, amikor Wolfgang Grimm Dionysos című operáját csinálták. Vettem egy levegőt, mondtam, hogy igen, ezzel nem hazudtam, én tényleg ott dolgoztam, csak nem azon az operán, hanem a másik színpadon egy Hindemith operán. Aztán a második kérdés az volt, ez péntek este 8 órakor volt, azt kérdezték, hogy hétfőn tudnék-e kezdeni. És hát nagyjából úgy hazamentem, összepakoltam egy valamennyi ruhát, és elindultam Heidelbergbe. Kaptam egy partitúrát, ami kézzel volt írva, a zongora kivonatot még nem láttam akkor. Én az egész éjjel végig tanultam, aludtam egy órát, és akkor ez így ment, hogy éjjel tanultam, másnap vezényeltem, éjjel tanultam, másnap vezényeltem. 2 hét után hivatott az intendáns magához, és azt mondta, hogy mindenki arról beszél, hogy milyen munkát végzek én itt ebben a színházban, úgyhogy felajánlana nekem egy 2 éves szerződést, hogy maradjak ott. És akkor egy korrepetítor karmester kötelezettségekkel pozíciót kaptam. Ami az első 2 évben nagyon, nagyon jól működött, nagyon sok operát elvezényeltem, de alapvetően korrepetitorkodtam. Tehát az énekeseknek én tanítottam be a műveket, imádtam ezt csinálni, nagyon szerettem zongorázni, és nagyon szerettem ezeket az operákat eljátszani, és nagyon szeretek az emberi hanggal dolgozni. És ez 2 évig nagyon jól működött, aztán a 3. évben jött egy fiatal főzeneigazgató, aki viszont nagyon-nagyon ultrahierarchikusan próbált gondolkodni, és megpróbált mindenkit csak azon a helyen tartani, amire föl volt véve. És ott jött nálam az a pont, hogy oké, viszont én nem korrepetitorként szeretném leélni az életemet, úgyhogy akkor húztam egy vonalat, és felmondtam Heidelbergben, és elindultam a szabadúszás irányába, és akkor már Ivánnal dolgoztam együtt. Picit rizikóztam, és aztán minden nagyon pozitívban alakult.
0: Opera részletet most nem tudunk mutatni, viszont hoztunk egy művet, amelyben szerepel énekhang.
1: Szuper. Hát ez a mű Elgar Sea Pictures című dalciklusa, ami nagyon közel áll a szívemhez, és a szólista is nagyon közel áll hozzám, az ő teljesítménye mindig lenyűgöz, ő Láng Dorottya. Nagyon szépen sikerült koncert, és lenyűgözően szépek ezek a dalok, úgyhogy szívesen ajánlom valamelyik részletét.

0: egy karmester szerintem legalább 50 éves koráig fiatal karmesternek számít. Te hogy látod magad mondjuk 10-20 év múlva?
1: Hát akkor már túl leszek az 50-en, de szerintem még fiatalnak fogom érezni magam akkor is. Most egy beszélgetésre gondolok itt, amikor a European Artist Service-zel szerződtem, és valahogy elégedetlen voltam az első két évben, hogy karrier, és föltette a kérdést nekem az ügynököm, hogy jó, mit gondolsz, mi a karrier? Az, hogy most azonnal megcsinálom neked a karriert, és bezényelsz 2-3 évig csomó helyen, aztán utána elfelejtenek, vagy az-e a lényeg, hogy visszatekintünk mondjuk 10 év múlva, és végignézzük, hogy mennyire volt folyamatos a munka. És ez totál átfordította a fejemben a gondolkodást, és azóta ebben hiszek, hogy azt nem tudom, hogy pont hol leszek, hol lehetek majd 10 év múlva, de azt kívánom, és azt remélem az élettől, hogy 10 év múlva is folyamatos lesz a munkásságom, és folyamatosan eljutok egyre több zenekarhoz, egyre jobb zenekarokhoz, és egyre nagyobb repertoárom lesz, amiből egyszer csak mondjuk 10 év múlva már lehet, hogy azt például nagyon jó lenne érezni, ha nem is specialistája jává válni valaminek, de tudni azt, hogy miben van igazán nagy tapasztalatom, és mi az a repertoár, ami ez a legjobban és a legbiztosabban nyúlok, és a legmagasabb szinten el tudom vezényelni.
0: Szeretném, ha most felidéznénk egy zenei részletet, ahol a MÁV szimfonikus zenekart vezényled. Mit javasolsz?
1: A Francesca da Riminit választanám most Csajkovszkitól, ami nekem szintén egy nagyon-nagyon fontos zenei mű. Ez egy nagyon jól sikerült előadás volt, és nagyon-nagyon szabadon és nagyon szépen játszott a zenekar.

0: Csajkovszki Francesca da Rimini részletével búcsúzunk. Mai műsorunk vendége Farkas Róbert karmester volt. Ő kapta idén a Bartók Rádió zenei díját az év karmestere kategóriában. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a díjhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
2: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok a szerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent. Orbán Viktor volt miniszterelnök, ugyanakkor nem volt ott. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormánytagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormánytagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Elmondta, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik holnap a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs, brit válogatást is láthat a közönség a május 28-ától egy héten át tartó mustrán. Az időjárásról. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szélzivatar környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3 és 12 fokról délutánra 18 és 25 fok közé melegszik a levegő. Délkeleten lesz a legmelegebb. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb évfél előtt 5 perccel jelentkezünk, itt a Bartók Rádióban.
2: Híreket hallottam.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Maestro és Capriccio bérlet. Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
2: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
3: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörszekórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyét hallgatjuk, amelyet a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rögzítettünk 2026. január 16-án. A koncertet Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 26-os Hebridák nyitányával kezdte a zenekar. A Budapesti Fesztiválzenekart halljuk, Jörg Widmann vezényel.

Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 26-os Hebridák nyitányát hallottuk a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában, és a következő műsorszámban a karmester Jörg Widmann nem csak irányítja a zenekart, hanem a szólót is játsza, ráadásul saját darabot. Jörg Widmann klarinétra írt fantáziája következik.

Jörg Widmann Fantázia klarinétra című művét hallottuk a zeneszerző szólójával és vezényletével, mellette a Budapesti Fesztivál zenekar játszott. Most pedig következzék Schumann zenéje és az első tavaszi szimfónia. Ismét a Budapesti Fesztivál zenekart halljuk, Jörg Widmann vezényel.

Robert Schumann első tavaszi szimfóniáját játszotta a Budapesti Fesztiválzenekar Jörg Widmann vezényletével. Az együttes koncertjét a MÜPA-ban rögzítettük, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 16-án. A felvétel hangmérnöke Dragon Tamás, zenei rendezője Alpár Tibor volt. A következő koncert előtt hallgassuk Bach zenéjét, a 83. kantáta áriáját Angelika Kirschlager énekli, Giuliano Carmignola hegedül és a velencei barokzenekar játszik, Andrea Marcon vezényel.

0: Bach 83. kantátájának áriáját hallottuk Angelika Kirschlager előadásában. Giuliano Carmignola hegedült, és a velencei barokkzenekar játszott. Andrea Marcon vezényelt. Műsorajánló.
1: Az Ars Nova műsorában Balassa Sándor műveiből válogatunk. Az 5 éve elhunyt Kossuth és Erkel díjas zeneszerző egy időben zenei rendezőként is dolgozott. Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Holnap 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban. Most pedig következzék a Lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenye. Ennek felvétele természetesen a Lipcsei Gewandhausban készült 2026. február 27-én. Elsőként Arvo Pärt Nagy Antifónák című művét halljuk. A tételcímek Ó bölcsesség, Ó Adonai, Ó Jesse veszeje, Ó Dávid kulcsa, Ó esthajnal csillag, Ó minden nép királya, Ó Emmanuel. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Vasilij Petrenko vezényli.

Arvo Pärt Nagy Antifónák című művét hallottuk a lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában, Vasilij Petrenko vezényletével. Most szólista is csatlakozik az együtteshez, Boris Gildburg zongora művész játsza Bartók Béla harmadik zongora versenyét.

Bartók Béla harmadik zongora versenyét hallottuk, Boris Gildburg szólójával, aki mellett a lipcsei Gewandhaus zenekarát Vasilij Petrenko vezényelte. Boris Gildburg ráadással is készült, következzék Schumann zenéje, az Opus 18-as C-dur arabeszk.

Robert Schumann opus 18-as C-dur arabeszkét játszotta Boris Gilbert. Most ismét a lipcsei Gewandhaus zenekarát halljuk. Sergei Rachmaninov szimfonikus táncok című műve következik, Vasilij Petrenko vezényel.

0: Szergej Rachmaninov Opus 45-ös Szimfonikus táncok című művét hallottuk a Lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában Vasilij Petrenko vezényletével. Az együttes koncertjét a Lipcsei Gewandhausban rögzítették 2026. február 27-én. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Műsorajánló.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zeneszerzője Madarász Iván. Holnap 19 órakor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Konstantin Kriml énekel. A német bariton az operák mellett már diákkorában is megszerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Pénteken 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Öt évvel ezelőtt ezen a napon érkezett a hír, hogy elhunyt a nemzetművésze, a Kossuth, Bartók pásztori és Erkel díja zeneszerző Balassa Sándor. Összeállításunkban ráemlékezünk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula, aki a 80-as évek legvégén a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakán a hangszerelés ismeretet Balassa Sándortól tanulhatta. Emlékezetesek voltak az órák, többen, néha hattan, hetten álltuk körbe a hatalmas partitúrákat, melyeket azonban nem zongoráztunk, hanem belül fejben kellett végighallgatnunk. És ahogy haladtunk előre, mesterünk időről időre rámutatott egy-egy érdekes hangszerpárosításra, hangszerelési trükkre. Ám olykor-olykor az óráknak gyorsan véget vetett az akkor megjelent újdonság, az autókba szerelt, riasztó szerkezet, melyek indokolatlan víjogása mellett valóban képtelenség volt belső hallással zenét hallgatni. Balassa Sándor ez időtáj dolgozott Karl és Anna című három felvonásos operáján. Sokat mesélt nekünk a zeneszerzés talán legnehezebb munkafázisáról, a partitúra írásról, a késő éjszakákba nyúló kottázásról, a kínzó hátfájásról, és arról, hogy bármennyire is igyekszik a szerző, a partitúra mégis nagyon sok hibát rejt, de ami még ennél is rosszabb, rengeteg dolog kifelejtődik belőle. Csak ceruzával dolgozott, s nem kifejezetten azért, mert azt lehet javítani, hanem mert az környezetbarát. Amikor később a rádióhoz kerültem, ő, mint kiváló zenei rendező, de csak mint külsős munkatárs, óva intett attól, hogy teljes szívvel elköteleződjek, mert, mint mondta, a rádió, s általában a média roppant hálátlan. Mert amíg lehet, mindent kiszív, amit csak lehet. Időt, energiát, lelkesedést. Aztán, ha úgy alakulnak a dolgok, egy pillanat alatt a felejtésbe hajítja a tegnap még ünnepelt műsorvezetőt, riportert. Később sokszor voltak vele vitáim, ugyanis én, az ő régebbi, számomra fantasztikusan izgalmas zenei világát preferáltam, míg azt ő, különösen időskorában, egyre távolibbnak, idegennek érezte. Ezért tiltakozott is többször, hogy ne azokat, hanem a kései alkotói korszak műveit szerkesszem. Kezdjük összeállításunkat azzal a nagyhatású kórusművel, mely 1969-ben elkápráztatta a párizsi Tribune Internationale des Compositeurs sereg szemle zsűriét. Legenda, Gida Jenő Hammelni legenda nyomán című verse nyomán. A Magyar Rádió énekkarát idősebb Sapszon Ferenc vezényli.

Legenda, Dzsida Jenő Hammelni Legenda nyomán című versére. A Magyar Rádió énekkarát idősebb Savszon Ferenc vezényelte. Balassa Sándor műveiből szól összeállítás halálának 5. évfordulóján. Egy olyan kompozíció következik, melyet a szerző egy könyvből írt meg. Történt ugyanis, hogy a 60-as évek végén a lengyel alkotó Kotonszki egy olyan vaskos tanulmányt publikált, melyben az akkor felelhető és ismerhető valamennyi ütőhangszert, azok meg annyi játékmódját megjelenítve leírta. Ennek nyomán készült el a Kvartett 1969-ben. A kompozíciót, mely keletkezése után majd 60 évvel is frissen és korszerűen hat, az Amadinda ütőegyüttes adja elő.

az Opus 18-as 1969-ben írt kvartettet hallották. Az Amadinda ütő együttes játszott. A következő Balassa Sándor kompozíció, melyet a szerző halálának 5. évfordulóján meghallgathatnak, 1978-ban írt az Utolsó pásztor című szóló gordonka műve. A 30-as opuszt Alexander Bailly játsza.

Az utolsó pásztor címmel egy 1978-ban írt művet hallottak. És befejezésül következzék az a kompozíció, mely Balassa Sándor számára meghozta a nemzetközi ismertséget. Ez az 1970-ben és 71-ben írt Requiem Kassák Lajosért című alkotás, mely 1972-ben elnyerte a Tribune International de Compositeur nagydíját. Az énekes szólisták Sziklai Erika, Palcsó Sándor és Ütő Endre. A Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Lehel György vezényli. A Gordonka szólót Wilhelm Ferenc játssza.

0: Requiem Kassák Lajosért. Ballassa Sándor 1971-ben befejezett művét hallották, Sziklai Erika, Palcsó Sándor, Ütő Endre, valamint a Magyar Rádió kórusa énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, a karmester Lehel György volt. Az Ars Nova, melyben ezúttal az 5 éve elhunyt Ballassa Sándor műveiből válogattunk, ezzel véget ért. Holnap egyetlen nagyszabású alkotás, Hans Werner Henze 1997-ben írt 9. szimfóniáját hallgathatják meg, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 80 éves Berki Tamás énekel. 1946. május 16-án született Budapesten a zeneszerző, énekes, pedagógus, egyetemi tanár, de volt tévés, rádiószerkesztő is, tehát kolléga. Isten éltesse sokáig Berki Tamást. Az első három téma az övé, az első a Nagy János trió közreműködésével hallható, legyen egy dal, ami mindig az első, hangzik el.

0: Köszönjük szépen, kedves lányok és kedves fiúk! Hadd mutassam be a doboknál a francia ősökkel rendelkező Flora Joubert, aki magyarul Joubert Flora. Azt mondja, már nem emlékszik francia rokonaira, mert kb. 1000 évvel ezelőtt elvesztek a szálak. Frankie Lato! Szintén francia gyökerekkel rendelkezik. Párizsba járt hegedűre, és ott lett ennyire jó. Aztán itt ezt fokozta, mert ez a hangulat, ez a közönség. Hadd mutassam be a bőgőnél János Nagy! És akkor hadd mutassam be a zongoristát is, Nagy János! Ha bal kezével bőgőzik. Na jó, akkor most milyen sapkába következzen egy... Legyen most, hogy egy indiai sapka. Következzen egy indiai sapka.
1: Legyen egy dal, ami mindig az első. A szerző Berki Tamás énekelt, a Nagy János trió működött közre. Most a Köszönöm szépen következik a Berki Tamás Bentel.

Ez volt a Köszönöm szépen a Berki Tamás Benddel. A kötelező blues következik Berki Tamás szerzeményei közül Sárik Péter, szongorista és Gyémánt Bálint gitáros közreműködésével.

Ez volt a Kötelező Blues, Sárik Péter zongorista és Gyémánt Bálint gitáros közreműködésével. Továbbra is Berki Tamás énekel, a Benko Dixieland Band felvétele szól, a Honeysuckle Rose következik Fats Waller és Andy Razov szerzeménye.

Ez volt a Honeysuckle Rose, Fats Waller és Andy Razaf szerzeménye a Benkó Dixieland Banddel és Berki Tamás énekével. Most a Berki Tamás trió játssza a formáció vezetőjének témáját, ez lesz a Bika.

te, május ídusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen.

Ez volt a Bika, Berki Tamás szerzeményei közül és a Berki Tamás trió előadásában. Most a Borbély műhely közreműködésével következzék egy örökzöld, hullólevelek, Kozma József és Jacques Prévert szerzeménye. Természetesen továbbra is Berki Tamás énekel.

Ez volt a Hulló Levelek a Borbély Műhely közreműködésével. Kozma József és Jacques Prévert örökzöldje után újra Berki Tamás téma következik, zárásként a Búcsú Blues szól a Sabu Sabu közreműködésével.

0: Jávor Vilmos. Latman Béla. Szalóki Béla. Fogarasi János. Berki Tamás. Nagyon köszönjük, gyertek el máskor is, jöjjenek el máskor is. Viszontlátásra. Nagyon köszönjük.
1: Ez volt a Búcsú Blues Berki Tamás szerzeményei közül és előadásában a Sabu Sabu közreműködésével. Mai összeállításunkban a 80 éves Berki Tamást köszöntöttük születésnapja alkalmából felvételeivel. Így ért véget az All That Jazz, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és az információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi lezárása érdekében. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdásznapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik holnap a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Híreink végén az időjárásról. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 3-12, napközben 18 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
2: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát, jó zenehallgatást kíván a Nocturno házigazdája, Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Papp Sándor. Néha elmondom éjszakai rádiózóinknak, hogy a Nocturno zenéit felvételről hallják, éjszakánként az éteren átkapjuk, tehát nem tudunk megismételni egy-egy felvételt, hiába kérik. Első zeneszerzőnk Franjo Parac, aki 1948-ban Split városában született. Horvát zenepedagógus, a kortárs zenei élet jelentős alakja arrafelé. Tanulmányait Zágrábban végezte, és már fiatalon érdeklődni kezdett a modern zenei irányzatok iránt. Szkercóját hallgatjuk meg a Nocturno elején.

Franjo Paracs szkercóját, az Ágrábi fúvós ötös játszotta. A komponista zenéjére jellemző a drámai kifejezés és a gazdag harmónia világ. Sok darabjában érezhető a dalmát, a mediterrán hatás. Most Iván Járnovics zongora darabja szól, G-dur fantázia és rondó.

Iván Járnovics G-dur fantázia és rondó című zongoraművét Vladimir Krpan játszotta. Ő a tanulmányait Zágrábban végezte, és különösen ismert a 20. századi kortárs zene iránti elkötelezettségéről. Például Franjo Paradzs darabjait is bemutatta. Most népzenét hallunk.

Horvát népzene hangzott el Vladimir Ruzgyák átdolgozásában. A Zöld erdők című dalt pedig Ruzgyák és a zágrábi szólisták adták elő, ezután következett 5 népdal, amiben Miroslav Zivkovics énekelt. Alberta Suriani partitájával folytatjuk a notturnót, Branka Janjanin Magdalenics játszik hárfán.

Alberta Suriani partitáját Branka Janjanin Magdalenics adta elő. A horvát zene tudós és zene kritikus hölgynek szintén Zágrábhoz van nagy kötődése, fő kutatási területe a 19.-20. századi horvát zene, illetve zene történet. John Stanley D-dur volunterje következik.

John Stanley Dédur volunterié Stanko Arnod és Jerha Ocsicsatt elő trombitán és orgonán. Most Krisztó Odak Adriai szimfóniáját ismerhetjük meg a Horvát Rádió zenekar jóvoltából. Ez a zeneszerző először Münchenben tanult, aztán Prágában Vyacheslav Novák osztályába került.

Krisztó Adak opusz 36-os Adriai szimfóniáját játszotta a Horvát Rádió zenekar Báldo Podics vezényletével. A komponista opusz 1-es zeneműve egy hegedű szonáta volt, és ezzel rögtön elnyert egy nagy díjat 1922-ben. Most Dora Pejacevic zongora darabja következik, a virágok élete.

Dora Pejacevic a Virágok élete című zongora darabját Ida Gamulin játszotta. Ez a komponista hölgy 12 évesen írta első darabjait, szoros barátságba került Geyer Steffivel, a Hubay Jenő mesteriskola első világsikert arató növendékével. Haydn C-dur vonós négyese szól.

József Haydn opusz 76-os C-dur kvartettjét a Sebastian Vonus négyes szólaltatta meg. Haydn a komponálás idején már mindent tudott a Vonus négyesről, nála minden szólam fontos, de mindig az együtt játék, az együttes hangzása lényeges, és ezek a művek még Beethovenre is nagy hatással voltak. 2 óra van.

A Zágrábi Filharmonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Iván Josif Skender vezényelt. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága vagy Figaro lakodalma című operájának nyitánya hangzott el. Schubert a Figaro nyitánya hallatán felkiáltott, hogy ez a legszebb a világon, aztán állítólag elvörösödött és hozzátett, hogy bocsánat a varázs fuvoláról, majdnem megfeledkeztem. A Figaro házasságát 1786. május 1-én mutatták be a bécsi udvari színházban. A bemutatón Da Ponte olasz szövegét énekelték, és az énekesek is egytől egyig olaszok voltak. Szóljon a nyitány!